0: 91.2 Rádió most!
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Ködmagány címmel jelent meg verses kötete nemrégiben a kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola magyar tanárának. Rozsas Gábor ifjúkora óta ír verseket, amelyek több irodalmi folyóiratban is megjelentek már. Az élet apró örömeiről, emberi érzésekről, hitről és lelki békéről szóló gyűjteményt a napokban a Takács Gyula emlékházban mutatták be. Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Slánic Béla hétfőtől tölti be a tisztséget. A tárca vezető szerint az új elnök több mint 20 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik, emellett a biztosítási és a nyugdíjpénztári szektorban a hitelezés és a pénzügyi szolgáltatások, az informatika, valamint a projektmenedzsment és a tanácsadás területén is dolgozott. A szakminiszter Slánic Bélától stratégiai szemléletet, üzleti fókuszt, valamint a folyamatok hatékonyságának állandó fejlesztését várja. Az új elnöknek rugalmasabbá és gyorsabbá kell tennie a kifizetéseket. Ennek részeként az elavult nyugdíjkifizetési rendszert is meg kell újítania. 1-0-ás vereséggel rajtolt a Nemzetek Ligája nyitányán a magyar labdarúgó válogatott. Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai a B-divízió első fordulójában Ukrajnát fogadták a Puskás arénában. A pénteki mérkőzést nem a legjobb előjelekkel várta a Nemzeti 11, mivel Callum Stiles, Sallai Roland és Varga Barnabás is megsérült korábban. Az első félidő derekán, gól nélküli állásnál Lukács Dániel a keresztlécet találta el, nem sokkal később pedig Bolla Bendegúz néhány méterről a kapu fölé lőtt. A szünet előtt aztán Danilo Szikán fejjel betalált, ez a gól pedig végül 3 pontot ért az ukránoknak. Együttesünk a második fordulóban az északírekkel játszik hétfőn este Belfastban.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap is egy anticiklon alakítja időjárásunkat, de kissé már melegebb levegő áramlik fölénk. Napos, száraz időnk lesz, élénk széllel. Kora reggel 5-10 fokot, délután 22-24 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
3: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked. Most meg kell, hogy tudd.

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Két egyéni csúccsal és egy arany, illetve egy bronzéremmel zárta a kaposvári Hegedűs Abigél a Magyar Sportlövők Szövetségének ifjúsági országos bajnokságát. A fiatal tehetség a kiskaliberű fegyverek fekvő versenyszámát torony magasan nyerte meg. A három testhelyzetből álló kategóriát, a fekvő, az álló, illetve a térdelő lövészetet követően pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel úgy, hogy mindössze két ponttal maradt le a végső győztestől. Személygépkocsi és autóbusz ütközött pénteken délután Balatonszemes térségében, a Bajcsi-Zsilinszky úton, vagyis a 7-es főúton. A helyszíre a Balatonboglári önkormányzati tűzoltókat riasztották. Ők szüntették meg az érintett útszakaszon a forgalmi akadályt is. A gyermekeknek és a fiataloknak a mesterséges intelligenciával és az új digitális technológiákkal szembeni megóvására kérte a nemzetközi közösséget 14. Leó pápa pénteken. A katolikus egyházfő szerint az új technológiáknak a fiatalok fejlődését és oktatását kell támogatnia, és meg kell őriznie a gondolkodásuk és a mérlegelésük szabadságát. 9 nagyjátékfilm és 3 kanadai-magyar rövidfilm látható a csütörtökön kezdődött 4. Törőcsik Mari Filmfesztiválon Torontóban, ahol a vetítések mellett szakmai és kulturális programok is helyet kapnak. A vasárnapig tartó rendezvény megnyitó eseményén többek között Sej Judit és Trokán Nóra színművészek, valamint Sebestyén Márta népdalénekes is megjelent. A fesztivál az Oscar-díjas Nemes Jeles László legújabb alkotásával, az Árva című filmjével kezdődött el. A programban az Érett nők dicsérete, a Sárkányok Kabul felett, a Körhinta, a Blue Heron, a Csendes barát, a Magyar mennyegző, a Minden csillag és a Tyúk című alkotásokat is láthatja a közönség.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is egy anticiklon alakítja időjárásunkat, de kissé már melegebb levegő áramlik fölénk. Napos, száraz időnk lesz élénk széllel. Kora reggel 5-10 fokot, délután 22-24 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Két egyéni csúccsal és egy arany, illetve egy bronzéremmel zárta a kaposvári Hegedűs Abigél a Magyar Sportlövők Szövetségének ifjúsági országos bajnokságát. A fiatal tehetség a kiskaliberű fegyverek fekvő versenyszámát toronymagasan nyerte meg. A három testhelyzetből álló kategóriát, a fekvő, az álló, illetve a térdelő lövészetet követően pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel úgy, hogy mindössze 2 ponttal maradt le a végső győztestől. A jövő hét közepéig, szeptember 30-áig tart a vadászatok miatti részleges erdőlátogatási korlátozás Somogyban. A tiltás ugyanakkor továbbra sem érinti a kijelölt turista útvonalon közlekedőket és azokat sem, akiknek a somogyi erdőgazdaságtól érvényes engedélyük van, például a faanyag gyűjtésére. További térképes részletek a sepak.hu weboldalon. Az embert, állatot és növényt egyaránt megpróbáló aszályos nyár megmutatta, hogy őseink örökségét csak innovatív, gyakorlati és korszerű eszközökkel, időtálló fejlesztésekkel tudjuk a jövő számára átörökíteni, mondta a Kán Egyetemi Napok pénteki megnyitóján Kaposvár országgyűlési képviselője, a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória ilyen fejlesztéseknek nevezte a precíziós mezőgazdasági megoldásokat, a modern erőgépeket, az új növényfajták megjelenését, a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek körültekintő és észszerű kihasználását is. 3 személygépkocsi karambolozott pénteken este a 66-os főúton Szent Balázsnál. A műszaki mentést a helyi önkéntes és a kaposvári hivatásos tűzoltók végezték. Ők áramtalanították a járműveket is. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Szeptember 30-án, vagyis szerdán folyósítja a Magyar Államkincstár a dízel támogatás első részletét. Ezt minden érintett automatikusan a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján kapja meg, tehát nem kell külön igényelni. A havi 5000 forint a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autó üzemben tartóinak jár. A jogosult magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy jármű után kaphatnak támogatást. Akinek a NAV ismeri a bankszámla számát, annak az összeg erre érkezik, akinek nem, az postán kapja meg. Az előző év azonos hónapjához képest idén augusztusban a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte pénteken a Központi Statisztikai Hivatal. A KSH szerint az esztendő 8. hónapjában 5.922 gyermek született, miközben 9.452 ember veszítette életét hazánkban. Örökhűséget 5.633 pár esküdött egymásnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is egy anticiklon alakítja időjárásunkat, de kissé már melegebb levegő áramlik fölénk. Napos, száraz időnk lesz, élénk széllel. Kora reggel 5-10 fokot, délután 22-24 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Pénteken a mészkemence begyújtásával megkezdődött az idei cukorrépa kampány a Magyar Cukor ZRT kaposvári gyárában. A cég termeltetési igazgatója beszámolt arról, hogy a gazdálkodók rendkívül aszályos és meleg időjárási körülmények között voltak kénytelenek cukorrépát termeszteni, normál termés így csak az öntözött területeken volt. Sima Ferenc azt is elmondta, az üzemben több olyan beruházás is történt az idén, ami növeli a feldolgozás hatékonyságát. Ilyen például a répa szeletvágó gépek átalakítása, a fogadóbunker felújítása és az új folyamat irányító helyiség is. Megújul és kibővül a kaposfüredi úti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat. Az intézmény fejlesztésére 300 millió forint, teljes egészében Európai Uniós támogatást fordít az önkormányzat. A beruházás során új rendelők, munkaszoba és váró is készül, az épület pedig 56 négyzetméterrel tágasabb lesz. Korszerűsítik a fűtést, a hőszigetelést, a nyílászárókat és az elektromos hálózatot, valamint egy hőszivattyút is beépítenek. A könnyebb megközelítés érdekében felújítják a bejárót és a rámpát, új parkolóhelyeket alakítanak ki, valamint akadálymentes lesz a mosdó is. Mindemellett új orvosi és védőnői eszközökkel is felszerelik az intézményt. Gőzerővel zajlik a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészítése. Tudatta szombaton a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca közleménye szerint ennek a folyamatnak a részeként rendezték meg a közelmúltban az SGF napot, ahol 6 intézmény mutatta be működését, a gyermekvédelem, az idősellátás, a fogyatékossággal élők, a pszichiátriai és a szenvedélybetegellátás területéről. A cél olyan működő gyakorlatok összegyűjtése volt, amelyekből az intézmények és a fenntartók is tanulhatnak. Szombattól lehet pályázni a Szörényi Szabolcs zenei öröksége előtt tisztelgő Moha Emlékalapítvány Új Hangok Örökölt Dallamok elnevezésű pályázatára. Ennek célja a 18 évnél fiatalabb tagokból álló zenekarok támogatása. A kiírók olyan együttesek jelentkezését várják június 20-áig, amelyek 3 illésdalt saját zenei felfogásban dolgoznak fel. A dalok szövege és szerkezete nem változtatható meg, a hangszerelés és az előadásmód azonban a zenekar saját stílusához igazítható. A gyermekeknek és a fiataloknak a mesterséges intelligenciával és az új digitális technológiákkal szembeni megóvására kérte a nemzetközi közösséget 14. Leó pápa pénteken. A katolikus egyházfő szerint az új technológiáknak a fiatalok fejlődését és oktatását kell támogatnia, és meg kell őriznie a gondolkodásuk és a mérlegelésük szabadságát.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is egy anticiklon alakítja időjárásunkat, de kissé már melegebb levegő áramlik fölénk. Napos, száraz időnk lesz, élénk széllel. Kora reggel 5-10 fokot, délután 22-24 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak.

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2. Rádió Most!

0: Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Minden reggel.

0: Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Megújul és kibővül a kaposfüredi úti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat. Az intézmény fejlesztésére 300 millió forint, teljes egészében Európai Uniós támogatást fordít az önkormányzat. A beruházás során új rendelők, munkaszoba és váró is készül, az épület pedig 56 négyzetméterrel tágasabb lesz. Korszerűsítik a fűtést, a hőszigetelést, a nyílászárókat és az elektromos hálózatot, valamint egy hőszivattyút is beépítenek. A könnyebb megközelítés érdekében felújítják a bejárót és a rámpát, új parkolóhelyeket alakítanak ki, valamint akadálymentes lesz a mosdó is. Mindemellett új orvosi és védőnői eszközökkel is felszerelik az intézményt. Ködmagány címmel jelent meg verses kötete nemrégiben a kaposvári Kodály Zoltán központi általános iskola magyar tanárának. Rozsas Gábor ifjúkora óta ír verseket, amelyek több irodalmi folyóiratban is megjelentek már. Az élet apró örömeiről, emberi érzésekről, hitről és lelki békéről szóló gyűjteményt a napokban a Takács Gyula emlékházban mutatták be. Letért a pályatestről, majd a bokrok közé hajtott egy gépkocsi az M7-es autópályán Balatonvilágos térségében szombaton a késő délelőtti órákban. A két utas a saját erejéből ki tudott szállni a járműből. A siófoki hivatásos tűzoltók motorfűrés segítségével eltávolították a fás, bokros részeket az autó környezetéből, így el tudták végezni az áramtalanítást. A balesethez a mentők is kiérkeztek. Szeptember 30-án, vagyis szerdán folyósítja a Magyar Államkincstár a dízel támogatás első részletét. Ezt minden érintett automatikusan a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai alapján kapja meg, tehát nem kell külön igényelni. A havi 5000 forint a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízel üzemű autó üzemben tartóinak jár. A jogosult magánszemélyek, köztük az egyéni vállalkozók és az őstermelők is csak egy jármű után kaphatnak támogatást. Akinek a NAV ismeri a bankszámla számát, annak az összeg erre érkezik, akinek nem, az postán kapja meg. 1-0-ás vereséggel rajtolt a Nemzetek Ligája nyitányán a magyar labdarúgó válogatott. Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai a B-divízió első fordulójában Ukrajnát fogadták a Puskás arénában. A pénteki mérkőzést nem a legjobb előjelekkel várta a Nemzeti 11, mivel Callum Stiles, Sallai Roland és Varga Barnabás is megsérült korábban. Az első félidő derekán, gól nélküli állásnál Lukács Dániel a keresztlécet találta el, nem sokkal később pedig Bolla Bendegúz néhány méterről a kapu fölé lőtt. A szünet előtt aztán Danilo Szikán fejjel betalált, ez a gól pedig végül 3 pontot ért az ukránoknak. Együttesünk a második fordulóban az északírekkel játszik hétfőn este Belfastban.
0: Időjárás jelentés.
3: Vasárnap is egy anticiklon alakítja időjárásunkat, de kissé már melegebb levegő áramlik fölénk. Napos, száraz időnk lesz, élénk széllel. Kora reggel 5-10 fokot, délután 22-24 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak. Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot! Rádió Most!
4: Szép jó reggelt! Hát akkor töltsük együtt ezt a napot. A mikrofonnál Keszthelyi Tibor. Sziasztok! Legyen nagyon jó ez a mai nap, bár meglehetősen hűvösen indult. Itt a belvárosban 6, a külsőbb részeken mindössze 4 Celsius fok van, végig jelzett a fagyjelző az autóban. Hát meglátjuk majd, hogy a következő napokban hogy alakul, beszélünk majd erről is. Köszöntöm névnapos, születésnapos hallgatóinkat. Évfordulókat nézünk, úgyhogy legyen ez így teljes. Az esztendő 270. napja, azaz szeptember 27-e vasárnap.

0: Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.
1: Jó reggelt kívánok kellő napban, hiszen egy perccel járunk 7:45 előtt. Szép vörösen kelt a nap, de most már sárgára váltott. És egyébként a mai napon kellemes idő lesz, bármennyire rémisztőnek tűnt az a 4 Celsius fok, amivel elindult ez a mai nap. Azért a délután az jóval jobb lesz, beköszönt a vénasszonyok nyara, vagy inkább visszatér, így kell fogalmazzak, hiszen 24 fokot ígérnek ma délutánra. Holnapra még melegebbet, és ez a 25 Celsius fok, ez egész a következő héten ki fog tartani, úgyhogy kellemes időnk lesz, úgy vélem. A mai napon szeptember 27-e van, mint mondtam korábban, az esztendő 270. napja, nem mellesleg a turizmus világnapja, a hallássérültek világnapja, valamint hazánkban a kutatók éjszakája és a magyar népmese napja a körüli program sorozatok kiemelt napja is. De ha mókásabbakat nézem, akkor ma van a Nyomj egy Google keresés napot a Google 98-as alapításának emlékére, és ma van az Ölej meg egy vegetál

0: Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most. Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Ha a lefolyót beszélni tudna...
3: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyez el, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
2: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán! Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
4: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
5: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolsz, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
6: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Reklám.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
4: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most.
8: 3 perc múlva 7:30, jó reggelt kívánok. Hát remélem, hogy azért nem kell, nem muszáj kelni, mert bizony az a leírhatatlan szabadság érzet tehet csodássá egy napot, amikor az ébresztő hirtelen leállítása helyett tulajdonképpen föl se kell kelni, hanem melegen belefúrhatjuk magunkat a takaróba, és tudjuk, hogy az idő teljesen a miénk. Jó lustálkodást kívánok Lady Gagával és Ray Parker Juniorral.

0: reggelt. Ébredjen Kaposvár rádiójával. Rádió Most. Itt a 91.2-n. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Szép jó reggelt, 8 perccel fél 8 után. Köszöntöm névnapos hallgatóinkat. Hát van belőlük jócskán. Adalbert, Damián, Damos, Demény, Demién, Denton, Döme, Dömién, Dömös, Florence, Florencia, Florentin, Florentina, aztán Karola, Károly, Kósa, Kozima, Kozma, Mirabel, Mirabella és Vince is ünnepel ezen a mai napon. Plusz a szeptember 27-e az egy olyan nap, amely mély belső bölcsességet és intuitív ébredést hozhat itt a mérleg szellemiségében, a harmonikus emberi kapcsolatokra, a belső egyensúly megteremtésére és szellemi elengedésre is ösztönöz. Hát, ami pedig az Adalberteket illeti, egy híreset hoztam, Szent Adalbertet, aki valójában első Adalbert prágai püspök volt, méghozzá a 10. században, nem csak a csehek és a lengyelek védőszentje lett, hanem a hagyomány szerint ő keresztelte meg Géza fejedelem fiát, a későbbi Szent István királyt is. Amikor a poroszok földjére indult téríteni, a helyiek figyelmeztetés ellenére sem hagyta abba a prédikálást, így végül mártír halált halt, miután Boleszló lengyel fejedelem, hát kiváltotta a holttestét, méghozzá a testsúlyának megfelelő arany mennyiséget fizette, hogy tisztességgel el tudják ők temetni. Nos, az Adalbertek történetéről ennyit, persze mindenkinek van ilyen története a névnaposok közül, hát minden nap egyet választunk ezúttal a mai napi Adalberteket, és persze köszöntök mindenkit, aki pedig ma nem ünnepel, az ünnepelje meg valamely kedves ismerősét, akit úgy hívják, ahogyan felsoroltam. Én is ünneplek, Bibi Rexa slágerét küldöm valamennyi névnaposnak.
0: Ez volt a Kalendárium.

0: Már talpon? Oh, yeah. Jó reggelt! Rádió Most! Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Újfent nyitva a kalendárium, tulajdonképpen be se csuktam, hiszen van még mit olvasni belőle. A névnaposok után most a szülinaposokat szeretném felköszönteni, így 10 perccel 8 óra előtt. Számos híresség van, aki ezen a mai napon született, köztük van Jancsó Miklós, a Kossuth-díjas magyar filmrendező, Meatloaf az amerikai rockénekes színész, úgyhogy ma biztos, hogy fogunk Meatloafot hallgatni a tiszteletére. Ma született Gwyneth Paltrow, Oscar-díjas amerikai színésznő, Görög Zita egykori fotomodell, műsorvezető újabban színésznő, Avril Lavigne kanadai énekesnő, dalszerző, színésznő, és ő is modellkedett egyébként nem mellesleg. És persze még sokan mások. Mi a közös az imént felsorolt hírességekben és vételkörzetünk születésnaposaiban? A jellemvonások. A ma született embereknek erős az igazság érzete. Kifinomult az esztétikai érzéke és a diplomáciai érzékük, mindannyiukban erős az intuíció és a világ jobbítására törekvő humanitárius elhivatottság. Még egyszer boldog születésnapot!
0: Ez volt a kalendárium.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el, és próbáld ki tesztvezetésen!
3: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Két egyéni csúccsal és egy arany, illetve egy bronzéremmel zárta a kaposvári Hegedűs Abigél a Magyar Sportlövők Szövetségének ifjúsági országos bajnokságát. A fiatal tehetség a kiskaliberű fegyverek fekvő versenyszámát toronymagasan nyerte meg. A három testhelyzetből álló kategóriát, a fekvő, az álló, illetve a térdelő lövészetet követően pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel úgy, hogy mindössze 2 ponttal maradt le a végső győztestől. Az embert, állatot és növényt egyaránt megpróbáló aszályos nyár megmutatta, hogy őseink örökségét csak innovatív, gyakorlati és korszerű eszközökkel, időtálló fejlesztésekkel tudjuk a jövő számára átörökíteni, mondta a Kán Egyetemi Napok pénteki megnyitóján Kaposvár országgyűlési képviselője, a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória ilyen fejlesztéseknek nevezte a precíziós mezőgazdasági megoldásokat, a modern erőgépeket, az új növényfajták megjelenését, a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek körültekintő és észszerű kihasználását is. A jövő hét közepéig, szeptember 30-áig tart a vadászatok miatti részleges erdőlátogatási korlátozás Somogyban. A tiltás ugyanakkor továbbra sem érinti a kijelölt turista útvonalon közlekedőket és azokat sem, akiknek a somogyi erdőgazdaságtól érvényes engedélyük van, például a faanyag gyűjtésére. További térképes részletek a sepak.hu weboldalon. Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Slánic Béla hétfőtől tölti be a tisztséget. A tárca vezető szerint az új elnök több mint 20 éves felső vezetői tapasztalattal rendelkezik, emellett a biztosítási és a nyugdíjpénztári szektorban a hitelezés és a pénzügyi szolgáltatások, az informatika, valamint a projektmenedzsment és a tanácsadás területén is dolgozott. A szakminiszter Slánic Bélától stratégiai szemléletet, üzleti fókuszt, valamint a folyamatok hatékonyságának állandó fejlesztését várja. Az új elnöknek rugalmasabbá és gyorsabbá kell tennie a kifizetéseket. Ennek részeként az elavult nyugdíjkifizetési rendszert is meg kell újítania. 9 nagyjátékfilm és 3 kanadai magyar rövidfilm látható a csütörtökön kezdődött 4. Törőcsik Mari Filmfesztiválon Torontóban, ahol a vetítések mellett szakmai és kulturális programok is helyet kapnak. A vasárnapig tartó rendezvény megnyitó eseményén többek között Sej Judit és Trokán Nóra színművészek, valamint Sebestyén Márta népdalénekes is megjelent. A fesztivál az Oscar-díjas Nemes Jeles László legújabb alkotásával, az Árva című filmjével kezdődött el. A programban az Érett nők dicsérete, a Sárkányok Kabul felett, a Körhinta, a Blue Heron, a Csendes barát, a Magyar mennyegző, a Minden csillag és a Tyúk című alkotásokat is láthatja a közönség.
0: Időjárás jelentés.
4: Vasárnap is egy anticiklon alakítja időjárásunkat, de kissé már melegebb levegő áramlik fölénk. Napos, száraz időnk lesz, élénk széllel. Kora reggel 5-10 fokot, délután 22-24 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
5: Ahó, szép napot kívánok, 8 után néhány perccel. Chloe Quisha zenéje, újdonsága érkezik a mai napon, szeptember 27-én, ami nem mellesleg a turizmus világnapja, az ENSZ kezdeményezésére. 1980 óta ünnepeljük, minden év szeptember 27-én. Egyébként maga a dátumválasztás is szimbolikus, ugyanis 70-ben ezen a napon fogadták el azon szabályokat az ENSZ-be, ami mérföldkőnek számított a globális turizmus történetében. Ennek kapcsán pedig Kaposváron is lesz esemény, hamarosan ezzel folytatjuk.

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest

0: pillanat a tiéd. Rádió Most. Programajánló.
1: Az ígéret szép szó, igaz, de hát mondtam, ma van a turizmus világnapja, ennek kapcsán pedig egy jó kis rendezvény lesz ma köszönhetően a Turinform irodában. A Szecesszió nyomában címmel ugyanis ma a belvárosi városnéző sétát tartanak, amely délután 3 órakor indul majd a Csiki Gergely Színház bejáratától. Aki a sétát vezeti, H. Molnár Katalin. Sok szeretettel várnak mindenkit. Illetve hadd ajánljam még a Technik Pikniket, a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete rendezi szezonzáró őszi veterán jármű találkozóját, amely nem csak jármű kiállítás, hanem alkatrészbőrze és baráti információ csere is. Erre is várnak minden kedves érdeklődőt a Cseri Parkba. És hát ne feledjük el a kaposvári állattenyésztési napok 3. napját. A kapunyítás ma 9 órakor lesz, és onnantól kezdve az élményliget nyitva. Lehetőség van kipróbálni a népi ügyességi játékokat, van állatsimogató temérdek állattal, trófea bemutató, különböző családi programok, mesetérkép, kézműves foglalkozások, játékok, szalmabála labirintus és íjászkodás. Kint van Kádár Ferkó fotoszínháza, de nyit a Fedeles Lovarda is 9 óra 30 perctől jó kis közönségprogrammal, benne a Kamelot Kutyásport Egyesület agility bemutatója 10 órától, lesz Khan Hobby Horse Kupa, fejési, nyírási bemutató, idomító lovas bemutató, húsmarha fajta bemutató, nyilvános edzése a Pannó Lovas Akadémiának, de lesz mentőkutya bemutató, és délután koncert is, szóval érdemes ma is kilátogatni.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Egy 11 tagú csapat nyerte el a kémiai Ig Nobel díjat. Már-már abszurd őrültségnek tűnik megfejni egy csótányt, de a végén, ahogy mondtam, néztek majd és rohantok a boltba csótánytejért.
2: Én nem fogok.
1: A mi esetünkben a csendes óceáni bogárcsótánya fontos, egy speciális tejjel eteti ugyanis az utódait, emetejet már laboratóriumi körülmények között is elő tudják állítani, tehát nem kell hozzá csótányt fejni, és csak mondom,
2: hogy ennek
1: a tejnek a tejfehérjéje háromszor annyi energiát tartalmaz, mint a tehén tejé.
2: Úristen.
1: A kis rizstejemet lecserélem csótánytejre.
2: Én meg téged.
1: Egy normális műsorvezető társa és barátra.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Társasházban élsz?
4: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
3: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
4: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
3: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
4: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
3: Ne feledd! A szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
4: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Top volt! Ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.
5: 8:30 van, sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, és egy remek vasárnapot kívánok. Mindeközben ne feledjük el, hogy ma van a hallássérültek világnapja, amelyet a Siketek Nemzetközi Szövetsége kezdeményezésére 1958 óta tartanak minden év szeptember utolsó vasárnapján. Azzal a céllal hozták létre, hogy felhívják a társadalom figyelmét a hallássérültek elfogadására, jogaira és integrációjára. Úgyhogy ez ezen a napon világszerte különböző érzékenyítő programokkal, ingyenes hallásszűrésekkel és a jelnyelv fontosságát kiemelő rendezvényekkel ösztönzik az embereket a jelnyelvi kommunikáció megismerésére és az akadálymentesítés támogatására. A folytatásban tiszteletből Meat Loaf következik már is, ami a született Marvin Lee Adey, aki nem mellesleg ezen a mai napon született, így a mai nap ugye a születésnapja, ami pedig a hallássérülését illeti, mert hogy Meat Loaf az élete során súlyos fülzúgástól és jelentős halláskárosodástól szenvedett a több évtizedes hangos koncertek miatt, tehát személye tökéletes, bár szomorú szimbolikus hidat képez a szeptember 27-i születésnapja és a hallássérültek világnapja között.

0: 91.2 Rádió Most.
1: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Időjárás jelentés.
2: Igen, csak hűvös volt ez a mai reggel. A külsőbb részeken, például a réteken, ott a szárnál, ahonnan érkeztem, 4 Celsius fok volt, és köd nem is olyan nagyon-nagyon laza, hanem hát azért volt egy kis sűrűsége. No, azért ködlámpát nem kell kapcsolni, az már egyszer biztos, de hát 98%-os relatív páratartalom mellé 4 Celsius fok, azért az már elég zoral, az nem feltétlen szeptemberi időjárás. Ezek a hajnali hűvösek és ködök meg is maradnak még a következő talán 2 nap, holnap után még lehet rá számítani, utána pedig melegednek majd a hajnalok, és akár a 10 Celsius fokot is elérhetik. Viszont a délutáni hőmérsékletek sokkal gyorsabban reagálnak a sok napsütésre, a felhőmentességre, hiszen ma 24, hétfőtől péntekig pedig 25 Celsius fokos maximum is várható. Majd a jövő hétvégétől lesz egy icipici, alig 1 fokos lehűlés. Na tehát ez teljesen természetes, hogy a napi maximum néhány naponta 1-1 fokot csökken, ahogy megyünk bele az őszbe. Csapadékra pedig október második hetéig nem kell számítani.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt leme.

0: 91.2 Rádió most.
1: Kellemesen éneklős volt Ed Sheeran iménti felvétele, és szintén hasonló lesz a Super Stereo-ja, akivel folytatjuk tovább. Sziasztok! Már csak 6 perc van vissza ebből az órából, és hozza Lóri a friss híreket. Én pedig nagyon-nagyon kellemes hétvégét kívánok nektek. Ne felejtjétek, hogy kell a pihenés, kell a kikapcsolódás, hiszen ez megszakítja a hétközben a munka alatt felhalmozódott stresszt, így megelőzi a kiégést és felkészíti az idegrendszert a következő heti újabb kihívásokra. Hogy ki milyen módon pihen, akár egész nap fekszik jobbra-balra, olvas, kirándul, kimegy a kánra, és bármi módon töltekezik, higgyetek el, mindegyik jó.

0: Reklám.
1: Festményvásár Kaposváron. Az A plusz B galéria szeptember 26-án szombaton 11-től 18 óráig és 27-én vasárnap 9-től 15 óráig várja Kaposváron a Sportcsarnok körcsarnokában. www.a+bgaleria.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Győzelemmel kezdte a pontvadászatot a KKK. Kiterjeszteni a katát a kormány. 9 óra van, jó napot kívánok, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Egy pontos sikerrel kezdte a 2026-2027-es szezont a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub élvonalbeli csapata, amely a bajnokság hazai nyitányán 99-98 arányban győzte le a Szeged gárdáját. Branislav Dzunic tanítványai közül Vurrics 21, Pilipovics Márkó pedig 20 pontig jutott. A KKK legközelebb kedden a Szolnoki Olajbányász otthonában lép majd pályára. Letért a pályatestről, majd a bokrok közé hajtott egy gépkocsi az M7-es autópályán Balatonvilágos térségében szombaton a késő délelőtti órákban. A két utas a saját erejéből ki tudott szállni a járműből. A siófoki hivatásos tűzoltók motorfűrés segítségével eltávolították a fás, bokros részeket az autó környezetéből, így el tudták végezni az áramtalanítást. A balesethez a mentők is kiérkeztek. A kisadózó vállalkozások tételes adójának visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány, jelentette be a miniszterelnök országjárásának Szolnoki állomásán szombaton. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. A kormányfő szerint a kata havi összegét is emelni kell, és a tervek között szerepel, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra emeljék. Az előző év azonos hónapjához képest idén augusztusban a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt, közölte pénteken a Központi Statisztikai Hivatal. A KSH szerint az esztendő 8. hónapjában 5922 gyermek született, miközben 9452 ember veszítette életét hazánkban. Örökhűséget 5633 pár esküdött egymásnak. A 60 tankerületi igazgatói álláshelyre kiírt pályázatra összesen 567 pályamunka érkezett be, közülük 407 volt érvényes, közölte szombaton a Klebelsberg központ. Az elbírálás folyamatában véleményezési joguk van az adott települések polgármestereinek, valamint a tankerületi központ által fenntartott iskolák teljes alkalmazotti közösségének. A véleményezők a pályázók nevét, motivációs levelét és vezetői koncepcióját ismerhetik meg. Álláspontjukat október 5-éig kell visszaküldeni.
0: Időjárás jelentés.
2: A változást okozó frontok ma is elkerülik térségünket. Többnyire napos, száraz idő várható. A délkeleti szél helyenként megélénkül. A csúcshőmérsékletek 23 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Sziasztok, 9 óra után pihentető vasárnapot az egész napra, ne felejtjétek a munkától való tudatos eltávolodás, az bizony teret ad az elmének is a kikapcsolódásra, ami nagy mértékben növeli a kreativitást majd a holnapi naptól. A mai nap szóljon tehát a kikapcsolódásról, akár a zenehallgatásról, így a Rádió Mosttal hozok újabb programajánlót, körülnézünk időjárásra, hogy kb. Az előttünk álló október az milyen lesz majd, hogy alakul a kán a következő néhány órában, milyen programok lesznek. És hát engedtessék meg nekem megjegyezni, hogy hazánkban ma van ugye a kutatók éjszakája. Ennek kapcsán egyébként voltak programok, ugye itt nálunk Magyarországon már erre a napra esik, de tulajdonképpen szombaton tartják ezeket. Volt is rendezvény a Digitális Tudásközpontban, a Kaposi Móroktató Kórházban, a Népiknél, de még a

0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most. Programajánló.
1: Megnyitott a Kán, az Élményliget, a helyi ízek utcája, és nem sokára a Fedeles Lovarda és a Szabadtéri pálya is csatlakozik hozzá. Zajlanak a népügyességi játékok, az állatsimogató, trófea bemutató, a családi programok, és jönnek is majd a Szabadtéri pályán például a Kamelot Kutyás Sport Egyesület, akik agility bemutatót tartanak. Aztán lesz majd egy hobbilovas kupa, a Kán hobbilovas kupa az Élményligetben, amely 10 órától 17 óráig tart. Lesz nyírási, fejési bemutató már, ami a szarvasmarhákat illeti, de lesz majd szabadon idomító lovas bemutató is, méghozzá Bende Kingával, ez utóbbi 10 óra 30 perctől. Aztán a Pannon Lovas Akadémia lovasai tartanak egy nyilvános edzést 11 órától, érdemes őket is megnézni. A mentőkutya bemutató 11 órakor kezdődik a Kutyák Határok Nélkül alapítvánnyal, és ugyanekkor lesz majd, később egy órával déltől lesz majd a Drog Freestyle és távolsági frisbee bemutató. Aztán jönnek a Magyar Bivajtenyésztő Egyesület tagjai, akik bemutatót tartanak majd 12:30-tól, mentőkutya bemutató 1 órától lesz, solymász bemutató szintén 1 órától, drone show 13:30-tól, és lesz majd Brand Nyúl koncert is, gyerekek nagy kedvence a Brand Nyúl, 16 órától fognak majd fellépni az Élményligeti színpadon, úgyhogy ma sem kell unatkozni, temérek jó kis elfoglaltság lesz, méghozzá szuper időben. Megkezdődött már a szezonzáró őszi veteránjármű Technik piknik is kint a Cseri Parkban. Ne feledjétek délután a belvárosi városnéző sétát a Turizmus Virágnapja alkalmából a Szecesszió nyomában címmel. Ez 3-kor kezdődik a Csiki Gergely Színház bejáratától H. Molnár Katalin vezetésével. És kanyarodjunk rá a jövő hétre, egy programot már is ajánlok. Emléktábla avató lesz dr. Rátkai Ferenc ügyvéd, aki a TIT Országos Szövetsége Felügyelő Bizottságának tagja volt, és nem mellesleg a Somogy megyei TIT alelnöke is. Ő a Somogy és a hazai ismeret terjesztés meghatározó és kiemelkedő személyisége volt. Az ő emlékezetére avatnak táblát a Somogy megyei TIT falán, méghozzá holnap délután 3 órától. Avatóbeszédet mond Kovács Zoltán, a Somogy megyei TIT elnökségének tagja. Közreműködik a Kultúrtalálka és Sarkadi Kis János színművész.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Időjárás jelentés.
2: Jön a vénasszonyok nyara, jön az indián nyár, visszaerősödik ugyanis a nappali felmelegedés a következő egy-két napban, már ma is 24 fokos csúcs várható, és holnaptól 25, és körülbelül olyan 3-4 naponta fog majd csak 1-1 Celsius fokot csökkenni a napi csúcs az előttünk álló hetekben. Ez pedig úgy néz ki, hogy az októbert is 24-25 fokkal kezdjük majd ugye jövő csütörtökön. Az első októberi hétvégén még 23 fok lesz, a másodikon még javában 20-21. Utána lesz majd egy csapadékosabb időszak, de például október 3. hétvégéje, 17-e, 18-a is még napi 16-17 fokos maximumot mutat. Az utolsó előtti hétvége, 24-e, 25-e is még napi 14 Celsius fokkal kecsegtet, az utolsó hétvége, amivel egyébként novembert is elindítjuk, is még 13-mal. Tehát a napi csúcshőmérséklet csak szépen lassan, mondom, 3-4 naponta csökken 1-1 Celsius fokot. Ha ez a tendencia marad, akkor az első fagyokra itt a mi környékünkön majd csak december első hetében kell számítani.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Reklám.
3: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
4: Ha a lefolyót beszélni tudna...
5: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
4: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán! Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
1: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
6: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolsz, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
3: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is. Be.

A legjobbakra mindig van idő. Rádió Most. FM 91.2.

0: 91.2. Rádió Most.
1: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
2: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
3: Horoszkóp itt a Rádió Mostban. Hétvégente ugye mindig korábban van egy órával, mint hétköznap, úgyhogy most hozom már is hármasával a jóslatokat. Mérleg, a Vénusz hatására ma különösen könnyen teremthetsz harmóniát a kapcsolataidban, így tökéletes az idő egy tisztázó beszélgetésre vagy egy közös pihenésre. Skorpió, erőteljes megérzéseid ma pontosan megmutatják, hogy merre indulj el egy rejtett probléma megoldásában, ezért bátran hagyatkozz a belső hangodra. Nyilas, lendületes és optimista energiák vesznek ma körül, amelyek arra ösztönöznek majd, hogy új élményeket gyűjts és merész terveket szőj a jövőre nézve. Folytatjuk nem sokára a bakoktól.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: az majd. Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Horoszkóp második adag, 4/2, ezúttal bakoknak, vízöntőknek, halaknak. Bak, kitartásod és célra törő figyelmet segít ma abban, hogy a legnehezebb feladatok végére is pontot tegyél, felkészülve a teljes nyugalomra. Vízöntő, újszerű és kreatív gondolataid ma könnyen rátalálnak a megfelelő hallgatóságra, így érdemes megosztanod a legmerészebb ötleteidet is. Halak, érzékeny és megértő jelenléted megnyugvást hoz a környezetedben élőknek, miközben te magad is mély lelki feltöltődése lesz majd. Fék, aztán tovább robogunk a kosoktól.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Imádom Chris Reát, ő éneket gitározott az iméntiekben. A folytatásban Robin Schulz következik, és újabb jóslatok. Ez a négyből a harmadik rész. Kosoknak, bikáknak, ikreknek. Kos, végtelen energiád és kezdeményező készséged magával ragadja a körülötted lévőket, ezért érdemes a mai napot aktív mozgásra vagy spontán programokra fordítanod. Bika, a stabilitás és a komfort iránti vágyad most arra int, hogy kényeztesd magad a kedvenc ízeiddel és élvezd az otthon melegét. Ikrek, élén kíváncsiságod és kiváló kommunikációs készséged révén ma inspiráló beszélgetésekbe keveredhetsz, amelyek új kapukat nyithatnak meg előtted. És új kapukat nyitunk még három jóslat előtt, de csak a zene után.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: 4/4. Rész itt a horoszkópban, 3 jegynek vagyok még adósa, a rákoknak, oroszlánoknak és szüzeknek. Rák, védelmező és gondoskodó energiáid a szeretteid körében bontakoznak ki a legszebben, biztonságot és igazi otthoni melegséget teremtve ma. Oroszlán, természetes kisugárzásod és magabiztosságod révén ma könnyedén a társaság középpontjába kerülsz, örömöt és energiát sugározva magad körül. Tűz, rendszerező és praktikus látásmódot segít ma abban, hogy rendet teremts a gondolataidban és a környezetedben, előkészítve a terepet a gondatlan pihenéshez.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.
3: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Hazai pályán X-elt a Rákóczi. 10 milliárd forintból csökkenteni a várólistákat a kormány. Jó napot kívánok, a Rádió Most híreivel 10 órakor Gulyás Lóránt köszönti Önöket. Bár 2 góllal is vezetett szombaton az NB3 délnyugati csoportjának 9. fordulójában, a kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapata a ferencvárosi TC második számú együttes ellen végül csak 1 pontot tudott itthon tartani. A Somogyi Gárda Szederkényi révén a 24. percben szerezte meg a vezetést, és pár perccel később Rácz meg is duplázta az előnyt. A második félidő azonban egy gyors Fradi találattal indult, majd az 54. percben egyenlítettek a fővárosiak. Ezt követően a kaposváriak magasabb fokozatba kapcsoltak ugyan, de több gól már nem esett, így maradt a 2-2-es döntetlen. Ráfutásos balesetet szenvedett szombaton egy kamion és egy személyautó az M7-es autópályán Ponyót térségében. A leálló sávban veszteglő kamion kereke kigyulladt, ezt a balatonboglári önkormányzati egységek kiérkezése előtt már eloltották. Az embert, állatot és növényt egyaránt megpróbáló aszályos nyár megmutatta, hogy őseink örökségét csak innovatív, gyakorlati és korszerű eszközökkel, időtálló fejlesztésekkel tudjuk a jövő számára átörökíteni, mondta a Kán Egyetemi Napok pénteki megnyitóján Kaposvár országgyűlési képviselője, a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória ilyen fejlesztéseknek nevezte a precíziós mezőgazdasági megoldásokat, a modern erőgépeket, az új növényfajták megjelenését, a mesterséges intelligencia nyújtotta lehetőségek körültekintő és észszerű kihasználását is. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, közölte a miniszterelnök szombaton. Magyar Péter szerint elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és térdprotézis, valamint a szürkehályok műtéteknél. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni. Erre hívta fel a figyelmet a MÁV csoport szombati közleményében. A vasúttársaság azért figyelmeztet, mert az oktatási, azaz az OM azonosítószám már nem használható. Az erre vonatkozó türelmi idő ugyanis június 19-én lejárt, így az ezzel kitöltött bérleteket ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diák igazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas dokumentum számát kell megadni, az ideiglenes diákigazolvány száma nem használható.
0: Időjárás jelentés.
2: A változást okozó frontok ma is elkerülik térségünket. Többnyire napos, száraz idő várható. A délkeleti szél helyenként megélénkül. A csúcshőmérsékletek 23 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Sziasztok! Újabb órán vagyunk túl. Hát ha lassan, de biztosan azért telik ez a vasárnap. Úgyhogy ha jól kipihentétek magatokat, akkor azt is találjátok ki, hogy napközben hogyan lehet még kikapcsolódni. És gondolok itt az aktív pihenésről, a feltöltődésről és az élmények szerzéséről. Már csak azért is, mert hogy ezek az élmények és a pihentető alvás bizony láthatóan is megerősítik az immunrendszert, és ezzel növelik a testi-lelki ellenálló képességet, amire szükség van így az ősz beköszöntével. Én is így rekedte recsegek. A jelek szerint nem vigyáztam eléggé magamra. Egy biztos, tényleg keveset aludtam mostanában. Talán ez rúg vissza. Hát akkor tanuljatok más hibájából, az én hibámból. Nektek jó egészséget kívánok, és hozzá Ted, Miley Cyrus és Raymond slágereit pörgetem.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla!
1: Programajánló.
2: Hoztam megint egy gyors program ajánlót, ami, hát nézzük meg, hogy éppen milyen aktualitást tartalmaz már a Cannes-ról, a harmadik a záró napról. 10 óra elmúlott, így aztán most már mindenfajta program zajlik, a népügyességi játékok, az állatsimogató, a trófea bemutató, a mesetérkép, kézműves foglalkozások, játékok, szalmabála labirintus, íjászkodás, fotoszínház. Már éppen zajlik a Camelot Kutyásport Egyesület Agility bemutatója, de egyébként többfajta kutyás bemutató lesz, például a mentőkutya bemutató 11 órától, déltől pedig dog freestyle és távolsági frisbee bemutató, aztán ezek ismétlődnek majd délután 1 órától, de lesz majd solymász bemutatói szintén 1 órától, drone show 13:30-tól, különböző lovas programok is bemutatkoznak, például lesz egy nyilvános edzés délután 2-től, és hát ne felejtjük a Brand New koncertjét, amely 16 órától lesz majd. Ha valaki mondjuk mozizna, ez is egy jó opció vasárnapra, akkor a Verdák 20. éves jubileumi kiadása tekinthető meg, a Sauna bárány és moszat végszörnye mesefilm, és a Préri farkas visszavág mese is megnézhető. Műsoron még a Vadon szíve, a Minyonok és szörnyek, a Félrelépni szabad című magyar újdonság, a Mancs őrjárat a dinófilm, a Pókember vadonatúj nap, a Csajos hétvége a Kaptár, a Bosszúállók végjáték ráadás verziója, az Insidious köztünk járnak és az Átkozott boszorkák 2 is.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Egy 6-tagú kutatócsapat nyerte el a biológiai Ig Nobelt. Ők azt kutatták, hogy ha különböző napszakban, különböző hőmérsékleten lépsz rá egy mérges kígyó különböző testrészeire, mekkora eséllyel fog rohadt agresszíven átsegíteni a túlvilágra.
2: Milyen finoman fogalmaztál.
1: Mondjuk ezt nagyjából borítékolni tudnám, hogy akár reggel, akár a lemenő nap romantikus fényénél lépsz rá egy mérges kígyó bármelyik testrészeire, az... meg fog marni. Még akkor is, hogyha éppen rakszett számokat, vagy esetleg gyermekdalokat dudorászol közben.
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Társasházban élsz?
4: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
3: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
4: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
3: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
4: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
3: Ne feledd! A szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
4: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Rita Ora énekes színésznő slágerét készítettem elő, vele folytatjuk tovább itt a Rádió Mostban. Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat imáron 3 perccel 10:30 után. Fél óra múlva indul az Easy Rider, Molly kapitány lesz a rovatvezető ezúttal is. A finomságok mellé és elé, mint egy aperitívként jó zenét kínálunk, ahogy említettem Rita Orával, Kaigóval, Önmarájjal folytatjuk tovább, és persze nagyon kellemes kikapcsolódást. A hétvégében az a jó, hogy ahol mondjuk a gyerekek nagyok már is elszármaztak, hazamennek. A diákok és kollégisták szintén hazamennek. Ahol pedig kisebb gyerekek vannak, ahol ugye szintén óvi, suli, bölcsi, stb. Van. Ilyenkor non-stop a szülőkkel tudnak, illetve hát mi szülők a gyerekekkel lenni, és azért tegyük hozzá, hogy a szeretteinkkel töltött kötetlen idő mélyíti az emberi kapcsolatokat, amelyek a hosszú távú boldogság és az érzelmi biztonság alapját képezik. Hát használjátok ki a hétvége hátralévő utolsó óráit is.

0: mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Egy kis neked valóság a New Level Empire és Dear Henny közös zenéje az elmúlt percekben. Amúgy, ha az órára pillantunk, akkor azt láthatjuk, hogy egy perccel múlott el 3:45, ez pedig azt jelenti, hogy szűk negyed óra is indul a mai Easy Rider ezúttal Margit nénivel, aki már túl van a 90-en is. De szerencsére jó egészségnek örvend, és hatalmas tapasztalatát megosztja velünk a Rádió Most hallgatóival is. Ezzel folytatjuk majd a híreket követően itt a Rádió Mostban. Once

0: Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Kemény volt a nyár Kaposváron is. Fák száradtak ki, de az ivóvízellátás nem volt veszélyben. Az MVM felkészült a fűtési szezonra. 11 óra van, jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. A nyáron egymást követő hőhullámok és hőkupolák Kaposvár számára is komoly kihívást jelentettek. A városban gyakorlatilag egy csepp eső sem esett. Erről a polgármester számolt be a Somogyi Vármegye székhely legutóbbi közgyűlésén. Szita Károly azt is elmondta, az elmúlt hónapokban 100 közterületi fa száradt ki, ezeknek a pótlása megkezdődött. Idén ősszel 50 fát ültetnek el, a munkát tavasszal folytatják. A szakemberek most igyekeznek szárazságtűrő fajokat választani. A polgármester azt is hozzátette, a városban eddig nem kellett vízkorlátozást elrendelni, decemberre pedig két újabb termelő kutat furat az önkormányzat. Az MVM csoport felkészülten várja a következő fűtési szezont. A cég a téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat ütemezetten elvégezte, a szükséges készletek feltöltése folyamatos, tudatta szombaton a társaság. Az MVM azt is jelezte, Magyarország a földgáztárolási kapacitás és a hazai fogyasztás arányát tekintve megfelelő helyzetben van. A több mint 4 milliárd köbméter betárolt földgáznak köszönhetően már most rendelkezésre áll a lakosság biztonságos ellátásához szükséges mennyiség. Két egyéni csúccsal és egy arany, illetve egy bronzéremmel zárta a kaposvári hegedűs Abigail a Magyar Sportlövők Szövetségének ifjúsági országos bajnokságát. A fiatal tehetség a kiskaliberű fegyverek fekvő versenyszámát torony magasan nyerte meg. A három testhelyzetből álló kategóriát, a fekvő, az álló, illetve a térdelő lövészetet követően pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel úgy, hogy mindössze 2 ponttal maradt le a végső győztestől. Ködmagány címmel jelent meg verses kötete nemrégiben a kaposvári Kodály Zoltán központi általános iskola magyar tanárának. Rozsas Gábor ifjúkora óta ír verseket, amelyek több irodalmi folyóiratban is megjelentek már. Az élet apró örömeiről, emberi érzésekről, hitről és lelki békéről szóló gyűjteményt a napokban a Takács Gyula emlékházban mutatták be. Ezen a héten sem volt teli találatos szelvény az ötös lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki. 38, 49, 64, 76, 79. A négyesek egyenként 3.519.720 forintot érnek. A hármasok 38.800, a kettesek 4.615 forintot fizetnek. A várható főnyeremény összege 4,1 milliárd forintra emelkedett.
0: Időjárás jelentés.
3: A változást okozó frontok ma is elkerülik térségünket. Többnyire napos, száraz idő várható. A délkeleti szél helyenként megélénkül. A csúcshőmérsékletek 23 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: time.
1: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
2: Ez az Easy Rider, Molly Willivel és Margit nénivel. Margit néni elmúlt 90 éves, de jó nézők, nagyon szeretnek téged a rádióban hallgatni egyébként, ízesen és szépen beszélsz, és hát a 90 év azért az sok.
3: Igen, hát sok, angyalom, érzem, hogy sok, nem 80 éves vagyok.
2: Mikor érezte úgy, hogy hirtelen megindult az idő, pedig minden nap egyforma?
3: Hát angyalom, mikor 80 ámulottam, akkor utána ezek úgy mennek, mint a zsíros bödön a deszkán, úgy csúszik, annyira mennek.
2: És most azért még eltopozít a konyhába is.
3: Még be is lehet hozzám jönni, angyalom, mert még magam, még a drága jó Isten engem nagyon megsegít ebben az erejével. Minden reggel, mikor felébredek, felettem van a Jézus szíve, Mária szíve, szép nagy képet. Ugye azoknak köszönöm meg az éjszakámat, hogy megőröztek, és érezzetek meg a mai nap folyamán is. Minden hozzám tartozót, ti is mindben vagytok, mert annyian vagytok a familiámban, hogy egyenként nem győdnélek elmondani benneteket. Akkor azt mondom, minden hozzám tartozó, minden este reggel imádkozok értetek, az összes ötökeit. De egy halottam van, akit kiemellék, a Kassai Marika.
2: Nagyon szerette?
3: Azt nagyon szerettem. Azért vérzik a lelkem még mindig.
2: Korán kezd tudsz aludni sokáig?
3: Hála jó Istennek, hogy jó gyereket aluszok. Nem pocakullok ki este, mert akkor már zavarosabb az éjszaka, hogy az ember jól lakik később. Olyan 5 órakor megvacsorázgatok, aztán akkor szép nyugodtan megemésztem, amire le kell feküdni. Már én már második gyerekkorban vagyok ám. Igen, második gyerekkor, angyalok.
1: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Ízrider folytatódik.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Ez az Easy Rider, és Margit nénivel beszélgetek, a mikrofonnál Moli kapitány. Margit néni elmúlt 90 éves, és ő azt mondja, hogy azért 80-ig még elmegy valahogy, utána a fölött már úgy gyorsan telnek a napok, és azt is meggondolja, hogy mit tegyen.
2: Hát 80 után azt lehet mondani már, most már érzem, hogy idős vagyok. De 80 állít még nem érez.
1: Ilyenkor az étvágyad is más, azért mondta, hogy kevesebbet teszel estére.
2: Hát hogy ne, angyalom, azért nagyon vigyázok. Vigyázok. Ugye nagyon sok mindent nem szabad megennem. Az már régen el van tőlem tilva. A káposztásban, amit beleértől, mindenféle káposztás. Hát most azt mondd meg akkor, mit lehet enni? Abba a káposztásban van a jó káposztás hajtókos üdvál. Abba van a jó töltött káposzta, abba van a paradicsomos káposzta, abba van a székely káposzta. Ugye ez a tájfölös, mint a pörkült, úgy kell főteni a székely káposztát. Teljesen, mint a pörkült, csak hosszabb lével. Tájfele van belehúborval. Abban nem rántás van, hanem tájfele, ugye paradicsoms káposztában is, ugye mindenjében rántás, egy kis rántás, töltött káposztában minden. De székely káposzta az a legfinomabb. Már az ugye jó bő, mint a pörkölt tippán, jó finom pörköltet csinál az ember, és abba belehúborval a savanyú káposztát megbocsval. Úgy, ne legyen savanyú, de mégis egy kis pikáns íze legyen neki.
1: Reggelize rendszeresen?
2: Persze, angyalom, hát 5 gyógyszer kell reggel bevennem.
1: Hála Istennek, hogy csak ennyit van, az is sokkal több edzett.
2: Jó, még hát sokszor kihagyom. Akarom is kihagyni. Mondom, megpróbálom, hogy mi lesz bajla, hogyha egy nap nem veszem be ezt. Például a vérnyomást, ezt beveszem. A vérnyomást, akkor a szívgyógyszeremet beveszem, a szívre, ami szól, a többit már léküllem. Nem lesz semmi bajom, akkor majd azt hónap beveszem.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Ez az Easy Rider, Margit nénivel beszélgetek, és fontos, hogy az ember rendszeresen étkezzen, legyen reggeli is.
2: Aztán akkor jöhet a reggeli. Én nekem, hála drága jó Istennek, még a gyomrom nem fáj. Mint sokan 10 éve fiatalabbak, még 15-tel, mint én, de mint barátnőm. Minden kis ajuk-bajuk a telefonának, hogy Margitkám, mondjál valamit, mert nagy, már ugye sok mindent mondok neki. Hogyha fáj nekik a fejük, akkor mondtam, hogy tégy egy kis etnetet a kanálba, evőkanálba, és egyik felé fog be az orrod luktját, és akkor abba szív fel, másik felé megint fog be, szív fel, és ugyan mozdítja onnan azt a megalvat, vagy a megakadt kis vért az árákba, a fejbe, hogy mindjárt kimegy. Hát ezek az utá Isten ittenek engemet.
1: Milyen praktikus dolog van még, amivel így lehet sáfárkodni?
2: Akkor még a gyomor, hogyha fáj, ugye, hogyha gyógyszervezbe, az se segít rajta.
1: Szabad egy gyomorra, ugye, egy gyógyszert, az együnk valamit előtte.
2: Azzal itt minden, ha egy kiplit eszik meg, vagy egy zsemlét, simán megeszi, aztán arra szabad. Gyomor, hogyha fáj, akkor én nagyon sok vizet iszok. Mantiáli mossa ki belülem. Akkor a pohár vizet, angyalom, úgy megy le, csak a kortyó, mint a bor, hogyha milyen fördobb.
1: Jó kis borok, azért az is jó.
2: A sok emésztést meg tudna mentani az emberbe, de hát ugye sajnos én már jó darab után nem ihatok semmit sem. De nem baj. Amíg adtam, addig hála jó Istennek, jó eset. Csak pálinka, ami kifőzött pálinka, nem ám a bóti, azok a aromába készít pálinkák, meg édes italok, meg sose szerettem az édes, meg se ittam. Igazi égetett pálinkát, amit mink égettünk, igen.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Ez az Easy Rider Moli Ügyről és Margit nénivel, hál' Istennek még egészséges, az is szóba kerül, hogy azért annak idején megitta jó pár bort, mást igazából nem is nagyon szeretett.
2: Nagyon ritka, nem tudnám megmondani, mikor ittem én egy pohár sört. Azt se szerettem sohase. Csak jó kis hosszú lépés.
1: Úr, de jó esik egy hosszú lépés, egy jó vörös, amikor van hozzá mondjuk egy hurka kolbász, füstölt kolbász, sonka, ilyenek. De most már ezeket akkor nem lehet.
2: Aha, nem, Filikál. Aztán bele kell nyugodni, angyalom, mert többet ér az élet. Hát, hogyha mondjuk ők 80 évesek, 79 évesek minden, rettenetes sokat nyűnértük a mentő. Már előkem bajuk van, a gyomruk. Mondom, mit tettél megint? Azt mondja, mamikám, mit tettem? Hát azt mondja, paradicsomártás, töltött paprikába. Hát mondom, hát mit gondolsz, milyen savak vannak abban mind a kettőben? A paprikába is.
1: A fiatal gyomor megemészti.
2: Hát azt megemészti, de egy 80 éves már nem emészti meg. Ha mondom, én téged nem tudlak megtanítani. És akkor szegény csak szól a mentéknek, gyűnnek érte. Amire ideire ment, addigra puffant egyet, kettőt, akkor még azt mondja, nem megyek be, már egy kicsit könnyebben vagyok. Hát így bolondott tenni a mentőségből is, meg minden. Hát én, hála jó Istennek, ilyen sose.
1: Van olyan étel, amit nagyon szerettél egész életeden át, most is szereted, és néha egy kicsit tudod, hogy nem egészséged, de egy mértéke egy kicsit megkóstolod.
2: Hát megkóstolom, hogy csinálom, már hát azért a ízét akarom, hogy jó legyen. Hát ha jöttek ugye a dunaharasztiak minden, hogy megkóstoltam, a töltött káposzta.
1: Akár lehet, akár nem, azt egy kicsit az ember egy megkóstolja.
2: Abba még sőt, elvágtam egy gombócot is, aztán egy kicsit ettem belőle, de csak nagyon kicsit. Hát a kicsi kevés az nem van, az ember.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Ez az Easy Rider és Margit nénivel beszélgetek, és hát a mai napig főz magának. Ha nincs étel, vagy nincs maradék mondjuk vasárnapról, akkor csinál magának is egyszerű ételeket.
2: Nincs maradék, akkor csinálok akármit. Például most úgy képzeld el vacsorára, daragaruska levet csináltam.
1: Daragaruska leves, kész?
2: Ez a kész. Amúgy gyönyörűen fölgyüttek azok a nagy gombócok benne, és abba jó lakok. Az egy könnyű ennivaló, nem olyan nagyon régen volt az, hogy pénteken csináltam a szombati vasárnapi ennivalót, pénteken. Lányom ide telefonál, aztán mit csinálsz édesanyám? Hát mondom, tudod, angyalom, szombat van, hát csinálom a vasárnapra az ennivalót, meg szombaton is eszek bele, akkor annak frissebb, aztán meg hétfőn is van bele. Aztán anyja, hát hiszen péntök van. Mondom, ne beszélj hülyeséget, péntök van. Hát azt mondja, az hát. Jaj, akkor én máma megettem a húst is. Akkor most én nekem neki kell állni bőtőni szombaton, most csak megkóstolom egy kicsit a levit, aztán vége. Semmibe nem állsz, és be is tartom.
1: Akkor az a régi bőtölés az jó volt húsvét előtt, mert kicsit tisztult a szervezet.
2: A csillagomat régen azt hiszed, hogy kellett az arra vigyázni, hogy bőtőlek. Hát hiszen bőtöltünk a többi napon is.
1: Hétközben.
2: Hát is mennyiszer volt hús abban az időben, mikor én nevelkedtem, hogy pámpő gánica, krumpis prósza, aludtás prósza, prósza, prósza után, kelt prósza, ha nem azt mondom egymás után, ez volt. Csak minden héten egyikben volt a, meg a dödölle, meg a, ugye gánicának hívtuk, meg pámpőnek. A pámpőt annyira szerettem jobban, mint a gánicát. Az is az, ami a gánica, csak keményebbre kell bekeverni, megfőzni, tudod, a lisztet, meg a krumpit, ugye pirítva.
1: Margit néni, köszönjük szépen, azért még jó pár évet kívánok egészségben.
2: Kérem szépen, Birikém. Hát, adja jó Isten, igazad legyen.
0: Ez volt az Easy Rider.

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: Ha a lefolyót beszélni tudna.
2: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
1: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
3: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
4: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolsz, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
5: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.
7: Nos, a gyerünk tovább az Easy Rider-t követően is, egy nagyon elegáns zenével, Sade érkezik is a Smooth Up Radar. Ezzel kívánok nagyon kellemes délutánt, és persze jó étvágyat a leendő ebédhez. Délután esetleg egy kirándulás, nem rossz ötlet, igaz? Csökkenti a szervezet kortizol szintjét, és helyreállítja a belső békét. Micsoda extrák!

0: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most. Programajánló.
1: 4 perccel 3:42 után egy kis programajánló, hiszen javában tübörög a kaposvári állattenyésztési napok, és ráfordulunk az utolsó etapra, a vasárnap délutánra. Jelen pillanatban egyébként szintén zajlik program, például a lovasok egy nyilvános edzést tartanak, és volt már mentőkutya bemutató, amit majd ismételnek délután 1 órától, de már most déltől is a Dog Freestyle és a távolsági Fritzbi bemutatót lehet majd megtekinteni. Közönségprogram zajlik a Fedeles lovardában is, egyébként oda is érdemes benézni, például a Magyar Bivaj Tenyésztők Egyesületének bemutatója, fél 1-től, a már említett mentőkutyás bemutató 1 órától, Heltenikő Solymász bemutatója szintén 1 órától, lesz drón show 13:30-tól, a Pannon Lovas Akadémia kadétjai nyilvános edzést tartanak 2 órától, újabb kutyás és frizbis bemutató 14 órától, majd a nap végére 16 órától a Brand New koncertezik majd, utána pedig apránként majd kiürül a terület, hiszen 18 órakor zár az idei kaposvári állattenyésztési napok, amely tökéletes időben zajlott, talán még látogatottsági rekord is dől. Emellett azért, mivel ma van a turizmus világnapja, mindenféleképpen megemlítem, hogy érdemes részt venni a Szecesszió nyomában belvárosi város néző sétán, amelyet a Turinform iroda szervez délután 3 órától, a találkozó a Csiki Gergely színház bejáratánál lesz, és onnan sétálnak a kedves jelenlévők Hámolnár Katalin építész vezetésével körbe a városba, illetve zajlik javában a szezonzáró őszi veterán jármű Technik piknikként a Cseri Parkban. Ide is érdemes elmenni, jó kis retro régi autókat nézni, akinek van, alkatrészbőrze is van, csereberélhet, vásárolhat is, barátokkora is szertehet, szóval ide is érdemes elmenni.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Új, korszerű eszköz javíthatja a túlélési esélyeket. Megújuló laktanyák. Dél van, jó napot kívánok! A rádió most híreit Gulyás Lórántól hallják. Egy különleges, testen kívüli szív-tüdőkészülék működését is megismerhették a 8. alkalommal megszervezett Somogyvármegyei Mentők Tudományos Kerekasztalának résztvevői. A 2 napos hajmási esemény gyakorlati bemutatóján elhangzott, ezt a korszerű berendezést eddig élesben még nem próbálták ki a magyar mentősök, de Hollandiában már bizonyított. A szakértők azt mondják, ha valakinek a keringése 15 percig áll, és utána próbálják újraéleszteni, akkor mindössze 10% esélye van a túlélésre. Ezzel a terápiával viszont a túlélési esély 40-60%-ra nő. Egy pontos sikerrel kezdte a 2026-2027-es szezont a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub élvonalbeli csapata, amely a bajnokság hazai nyitányán 99-98 arányban győzte le a Szeged gárdáját. Branislav Dzunic tanítványai közül Vórics 21, Filipovics Márkó pedig 20 pontig jutott. A KKK legközelebb kedden a szolnoki olajbányász otthonában lép majd pályára. Ráfutásos balesetet szenvedett szombaton egy kamion és egy személyautó az M7-es autópályán Ponyót térségében. A leálló sávban veszteglő kamion kereke kigyulladt, ezt a balatonboglári önkormányzati egységek kiérkezése előtt már eloltották. 3 személygépkocsi karambolozott pinteken este a 66-os főúton Szent Balázsnál. A műszaki mentést a helyi önkéntes és a kaposvári hivatásos tűzoltók végezték, ők áramtalanították a járműveket is. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. A kisadózó vállalkozások tételes adójának visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány, jelentette be a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán szombaton. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. A kormányfő szerint a kata havi összegét is emelni kell, és a tervek között szerepel, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra emeljék. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Több mint 30 helyszínen bő 200 beruházást kezdtek el, vagy fejeztek már be, felújítva a mosdókat, a tantermeket, a körleteket és a legénységi épületeket is. A tárcavezető Ruszin Szendi Romulus ezzel kapcsolatban azt mondta, a katonák megérdemlik, hogy a lehető legjobb körülmények között készülhessenek fel arra a feladatra, amelyre az életüket feltették.
0: Időjárás jelentés.
3: A kora délutáni órákban sem változik időjárásunk, marad a túlnyomóan derült égbolt és a csendes, száraz, ám kissé szeles idő. A hőmérsékletek 22-24 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
4: Jó étvágyat kívánok a vasárnapi ebédhez, remélem finom falatok jutnak mindenkinek. Aztán ebéd után, ha belefér egy jó kis siesztás szunyálás, hát az valami isteni tud lenni. Nem mindenki tud elaludni egyébként, hát most nyilván nem nekik mondom azt, ne erőlködjenek, de egyébként egy picit leülni, akár csak olvasni is jól tud esni. Plusz, hogyha az ember a hétvégén lassít, akkor visszanyeri a kontrollt a saját ideje felett, ez pedig növeli az általános elégedettség érzésünket. Próbáljátok ki. Én meg kipróbálom, milyen az, amikor egymás után lepörgettem mondjuk Selena Gomez, Marshmello, Kemre, David Guetta és Sia, illetve a Well Hello és a Halott Pénz közös lágerét. Aztán belenézünk a naptárba és egy picit, hogy mi minden történt szeptember 27-én a közelebb és távolabbi múltban.

0: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Hapkönnyű és bulis, ez volt a Well Hello a Halott Pénzzel együtt egyébként. A Halott Pénz koncertjén voltam 2 héttel ezelőtt, ahol ők is simán tolják ezt a zenét, mint hogy a Well Hello is, akkor éppen mindent ők énekelnek, a háttérénekesnő. No, a folytatásban egy kis kalendáriumozás. Szeptember 27-e se volt unalmas nap a világtörténelemben, gyorsan hozzátenném. E napon történt például 1540-ben, hogy harmadik Pál pápa engedélyezte Loyolai Szent Ignác által alapított Jézus Társasága, azaz a jezsuita rend működését, aztán ma zárult le a 11 évig tartó mexikói függetlenségi háború 1821-ben, ma van a vasút születésnapja, az első vaspálya megnyitása Angliában Stockton és Darlington között 1825-ből, ekkor adta fel Komárom várát Klapka György és írta alá erről a dokumentumot 1849-ben. E nap nyílt a Budapesti Operaház 1884-ben, és készült el az első Ford T-modell autó 1908-ban. Halkan jegyzem meg, hogy a Ford azóta is a világ egyik legkeresettebb márkája. Értékét tekintve szerintem a Toyota mögött jelenleg a másodikak. 1939. szeptembere ugye fontos a második világháború idejéből, ugyanis 19 napos ellenállás után e napon kapitulált az országba betört német inváziós haderő előtt az ország. E nap adták át a forgalomnak az újraépített Tokai Tisza hidat 1959-ben, és ugye mondtam, hogy átadták az operaházát a napot, 100 évvel később 1984-ben pedig jól felújították, és ugyanaznap tartották dísz előadással az elsőt a felújítás után az első operát. 2 évvel később 86-ban Battonyán felavatták az első magyarországi SOS gyermekfalut. És hát az egykori rendszerváltozást megelőzendően van egy fontos esemény 1987-ből, az úgynevezett Laki-Teleki találkozó. Végül irány az űr, 99 e napján 3 új holdat fedeztek fel az Uranus körül, 2007-ben indult el az amerikai Dawn űrszonda és a Ceres, valamint a Vesta kisbolygók vizsgálatára. 22-ben pedig, vagyis pont 4 évvel ezelőtt volt az első kísérlet, amikor is a NASA eltérített egy aszteroidát.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Peristyle slágere pörgött itt a rádió mostban, ahol számos alkalommal említettük meg, hogy érdemes kimenni és megnézni az idei kaposvári állattenyésztési napokat, hiszen hatalmas a zsongás, sok érdekes program van. Többen is érdeklődtek afelől, hogy ingyenes buszjáratok mikor és honnan indulnak. Nos, ez annak a függvénye, minden órában indul, ez fix, egyébként az autóbuszállomásról. Viszont amikor sűrűbb az érdeklődés, például majd hazafele, nyilván a 6 órási zárás előtt már fél óránként sűrítjük a járatokat, a visszafele járatokat is.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
2: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
3: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
2: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
3: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
2: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: Negyed évszázad eltelte után gondolta úgy, ATB, azaz ATB, magyarosan mondom, André Tannenberger, a producer, hogy jó lenne saját dalomat földolgozni, és dopamin volt a segítségére. Ezt az új változatot hallgattuk most itt a Rádió Mosban, egy 2024-es átdolgozást. Hölgyeim és uraim, apránként búcsúzóra fogom, hiszen a műsor vezetése szakasz véget ért itt a Rádió Mosban. Persze hírek jönnek óránként szokás szerint, de azon túl a zenére fektetjük a hangsúlyt, hogy minél könnyedebben, gondtalanabbul teljék el ez a mai délután is. Bármivel is, házkörüli munkával, pihenéssel, grillezéssel, kánozással, piknikezéssel, vagy éppen a belvárosi sétával, ami jól esik. Olyat kell ma csinálni, jó? Ez a szabály. Azzal búcsúzom, hogy két dolgot ne feledjetek. Valamire rákeresni a Google-in, és keresetek egy vegetáriánus, és ölejétek meg. Mert ma van a Nyomj egy Google keresés nap, és ma van egyébként a nemzetközi Ölej meg egy vegetáriánus nap is, és ha sikerült, akkor a teljesség érzésével lehet már este álomra hajtani a fejet. Könnyű valamire rákeresni a Google-in, az nem probléma, egy vegetáriánus megölni annál is inkább. Na nem azért, mert annyira hú de ritka, hiszen Magyarországon a felmérések és a kutatások adatai alapján a lakosság 2-5%-a követ valamilyen vegetáriánus étrendet, mert ugye abból is van többféle, van a szigorúan vegán, aztán vannak a flexitáriánusok, de aki valamilyen módon vegetáriánusnak mondja magát, az cirka 500 000 ember az országban. Ez itt Kaposváron, vagy inkább kicsit tágabb értelemben a Vétel körzetünkben, cirka 3000 embert jelent, így jön ki egyébként ugye a lakosság arányos megközelítés. Hogy lehet találni? Ez minden 20. embert jelent. Ha túlozni akarnék, akkor azt mondanám, hogy nézzük meg az első lakótelepen, hogy ki az első 19 lakót, csöngessünk be a 20-hoz és öleljük meg, meg is vagyunk. Jó, hát ennyit a mókáról, de tényleg azt kívánom, hogy legyen önfelett és könnyed napotok délután. Szerdáig búcsúzom, további kellemes hétvégét, jó rádiózást. Sziasztok!
1: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt.

0: Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Folyamatosak a járőrözések Kaposváron, nem volt ötös a lottón. Jó napot kívánok, 13 óra van, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A kaposvári rendőrök folyamatosan monitorozzák a város egyes területeinek közbiztonsági helyzetét, és az önkormányzattal, a közterületfelügyelettel, a polgárőrséggel és a honvédséggel is szorosan együttműködnek. Írt a közleményében a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Ebben az áll, hogy folyamatosak az ellenőrzések a Cseri és a Donneri városrészben is, ahol bár nem minden bejelentés von maga után látványos intézkedést, de az egyenruhások minden lakossági jelzésre reagálnak. A rendőrök az elkövetett jogsértésnek megfelelő, azzal arányos szankciót alkalmazva figyelmeztetnek, bírságolnak vagy eljárást kezdeményeznek. Bár két góllal is vezetett szombaton az NB3 délnyugati csoportjának 9. fordulójában, a kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapata a ferencvárosi TC második számú együttes ellen végül csak egy pontot tudott itthon tartani. A Somogyi gárda Szederkényi révén a 24. percben szerezte meg a vezetést, és pár perccel később Rácz meg is duplázta az előnyt. A második félidő azonban egy gyors Pradi találattal indult, majd az 54. percben egyenlítettek a fővárosiak. Ezt követően a kaposváriak magasabb fokozatba kapcsoltak ugyan, de több gól már nem esett, így maradt a 2-2-es döntetlen. A jövő hét közepéig, szeptember 30-áig tart a vadászatok miatti részleges erdőlátogatási korlátozás Somogyban. A tiltás ugyanakkor továbbra sem érinti a kijelölt turista útvonalon közlekedőket és azokat sem, akiknek a somogyi erdőgazdaságtól érvényes engedélyük van, például a faanyag gyűjtésére. További térképes részletek a sepak.hu weboldalon. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, közölte a miniszterelnök szombaton. Magyar Péter szerint elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és térprotézis, valamint a szürke hályok műtéteknél. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Ezen a héten sem volt teli találatos szelvény az ötös lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki. 38, 49, 64, 76, 79. A négyesek egyenként 3.519.720 forintot érnek. A hármasok 38.800, a kettesek 4.615 forintot fizetnek. A várható főnyeremény összege 4,1 milliárd forintra emelkedett.
0: Időjárás jelentés.
3: A kora délutáni órákban sem változik időjárásunk, marad a túlnyomóan derült égbolt és a csendes, száraz, ám kissé szeles idő. A hőmérsékletek 22-24 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ez van.
1: Zenemaraton.
2: Yeah, go ahead.
1: Igazi zenedömping a 91.2.
3: Oh my God.
1: Rádió most.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1: Ha a lefolyót beszélni tudna...
2: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
1: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
4: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolsz, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
5: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A nyáron egymást követő hőhullámok és hőkupolák Kaposvár számára is komoly kihívást jelentettek. A városban gyakorlatilag egy csepp eső sem esett. Erről a polgármester számolt be a Somogyi Vármegye székhely legutóbbi közgyűlésén. Szita Károly azt is elmondta, ma az elmúlt hónapokban 100 közterületi fa száradt ki. Ezeknek a pótlása megkezdődött. Idén ősszel 50 fát ültetnek el, a munkát tavasszal folytatják. A szakemberek most igyekeznek szárazságtűrő fajokat választani. A polgármester azt is hozzátette, a városban eddig nem kellett vízkorlátozást elrendelni, decemberre pedig két újabb termelő kutat furat az önkormányzat. Egy pontos sikerrel kezdte a 2026-2027-es szezont a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub élvonalbeli csapata, amely a bajnokság hazai nyitányán 99-98 arányban győzte le a Szeged gárdáját. Branislav Dzunic tanítványai közül Vurrics 21, Filipovic Márkó pedig 20 pontig jutott. A KKK legközelebb kedden a Szolnoki Olajbányász otthonában lép majd pályára. Az MVM csoport felkészülten várja a következő fűtési szezont. A cég a téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat ütemezetten elvégezte, a szükséges készletek feltöltése folyamatos, tudatta szombaton a társaság. Az MVM azt is jelezte, Magyarország a földgáztárolási kapacitás és a hazai fogyasztás arányát tekintve megfelelő helyzetben van. A több mint 4 milliárd köbméter betárolt földgáznak köszönhetően már most rendelkezésre áll a lakosság biztonságos ellátásához szükséges mennyiség. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni. Erre hívta fel a figyelmet a MÁV csoport szombati közleményében. A vasúttársaság azért figyelmeztet, mert az oktatási, azaz az OM azonosítószám már nem használható. Az erre vonatkozó türelmi idő ugyanis június 19-én lejárt, így az ezzel kitöltött bérleteket ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diák igazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas dokumentum számát kell megadni, az ideiglenes diák igazolvány száma nem használható. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Több mint 30 helyszínen bő 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be, felújítva a mosdókat, a tantermeket, a körleteket és a legénységi épületeket is. A tárcavezető Ruszin Szendi Romulus ezzel kapcsolatban azt mondta, a katonák megérdemlik, hogy a lehető legjobb körülmények között készülhessenek fel arra a feladatra, amelyre az életüket feltették.
0: Időjárás jelentés.
2: A kora délutáni órákban sem változik időjárásunk, marad a túlnyomóan derült égbolt és a csendes, száraz, ám kissé szeles idő. A hőmérsékletek 22-24 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most.

Zenemaraton itt. Most. Rádió Most. Random Game. Random.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
2: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Egy különleges, testen kívüli szív-tüdőkészülék működését is megismerhették a 8. alkalommal megszervezett Somogy vármegyei mentők tudományos kerekasztalának résztvevői. A kétnapos hajmási esemény gyakorlati bemutatóján elhangzott. Ezt a korszerű berendezést eddig élesben még nem próbálták ki a magyar mentősök, de Hollandiában már bizonyított. A szakértők azt mondják, ha valakinek a keringése 15 percig áll, és utána próbálják újraéleszteni, akkor mindössze 10% esélye van a túlélésre. Ezzel a terápiával viszont a túlélési esély 40-60%-ra nő. Bár két góllal is vezetett szombaton az NB3 délnyugati csoportjának 9. fordulójában, a kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapata a Ferencvárosi TC második számú együttes ellen végül csak egy pontot tudott itthon tartani. A somogyi gárda Szederkényi révén a 24. percben szerezte meg a vezetést, és pár perccel később Rácz meg is duplázta az előnyt. A második félidő azonban egy gyors Fradi találattal indult, majd az 54. percben egyenlítettek a fővárosiak. Ezt követően a kaposváriak magasabb fokozatba kapcsoltak ugyan, de több gól már nem esett, így maradt a 2-2-es döntetlen. Ráfutásos balesetet szenvedett szombaton egy kamion és egy személyautó az M7-es autópályán Fonyód térségében. A leálló sávban veszteglő kamion kereke kigyulladt, ezt a balatonboglári önkormányzati egységek kiérkezése előtt már eloltották. A kisadózó vállalkozások tételes adójának visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány, jelentette be a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán szombaton. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. A kormányfő szerint a kata havi összegét is emelni kell, és a tervek között szerepel, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra emeljék. A 60 tankerületi igazgatói álláshelyre kiírt pályázatra összesen 567 pályamunka érkezett be, közülük 407 volt érvényes, közölte szombaton a Klebelsberg központ. Az elbírálás folyamatában véleményezési joguk van az adott települések polgármestereinek, valamint a tankerületi központ által fenntartott iskolák teljes alkalmazotti közösségének. A véleményezők a pályázók nevét, motivációs levelét és vezetői koncepcióját ismerhetik meg. Álláspontjukat október 5-éig kell visszaküldeni.
0: Időjárás jelentés.
1: A kora délutáni órákban sem változik időjárásunk, marad a túlnyomóan derült égbolt és a csendes, száraz, ám kissé szeles idő. A hőmérsékletek 22-24 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Egy 11 tagú csapat nyerte el a kémiai Ig Nobel díjat. Már-már abszurd őrültségnek tűnik megfejni egy csótányt, de a végén, ahogy mondtam, néztek majd és rohantok a boltba csótánytejért.
2: Hát én nem fogok.
1: A mi esetünkben a csendes óceáni bogárcsótánya fontos, egy speciális tejjel eteti ugyanis az utódait, emetejet már laboratóriumi körülmények között is elő tudják állítani, tehát nem kell hozzá csótányt fejni, és csak mondom, hogy ennek a tejnek a tejfehérjéje háromszor annyi energiát tartalmaz, mint a tehén tejé.
2: Úristen.
1: A kis rizstejemet lecserélem csótánytejre.
2: Én meg téged.
1: Egy normális műsorvezető társa és barátra.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
3: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolsz, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
5: Ha a lefolyót beszélni tudna.
6: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
5: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Ősd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
7: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: van a szín.
1: Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
1: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A nyáron egymást követő hőhullámok és hőkupolák Kaposvár számára is komoly kihívást jelentettek. A városban gyakorlatilag egy csepp eső sem esett. Erről a polgármester számolt be a Somogyi Vármegye székhely legutóbbi közgyűlésén. Szita Károly azt is elmondta, az elmúlt hónapokban 100 közterületi fa száradt ki, ezeknek a pótlása megkezdődött. Idén ősszel 50 fát ültetnek el, a munkát tavasszal folytatják. A szakemberek most igyekeznek szárazságtűrő fajokat választani. A polgármester azt is hozzátette, a városban eddig nem kellett vízkorlátozást elrendelni, decemberre pedig 2 újabb termelő kutat furat az önkormányzat. Egy pontos sikerrel kezdte a 2026-2027-es szezont a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub élvonalbeli csapata, amely a bajnokság hazai nyitányán 99-98 arányban győzte le a Szeged gárdáját. Branislav Dzunic tanítványai közül Vurrics 21, Filipovics Márkó pedig 20 pontig jutott. A KKK legközelebb kedden a szolnoki olajbányász otthonában lép majd pályára. A jövő hét közepéig, szeptember 30-áig tart a vadászatok miatti részleges erdőlátogatási korlátozás Somogyban. A tiltás ugyanakkor továbbra sem érinti a kijelölt turista útvonalon közlekedőket és azokat sem, akiknek a somogyi erdőgazdaságtól érvényes engedélyük van, például a faanyag gyűjtésére. További térképes részletek a sepak.hu weboldalon. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, közölte a miniszterelnök szombaton. Magyar Péter szerint elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és térdprotézis, valamint a szürke hályok műtéteknél. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. 9 nagyjátékfilm és 3 kanadai magyar rövidfilm látható a csütörtökön kezdődött 4. Törőcsik Mari Filmfesztiválon Torontóban, ahol a vetítések mellett szakmai és kulturális programok is helyet kapnak. A vasárnapig tartó rendezvény megnyitó eseményén többek között Sej Judit és Trokán Nóra színművészek, valamint Sebestyén Márta népdalénekes is megjelent. A fesztivál az Oscar-díjas Nemes Jeles László legújabb alkotásával, az Árva című filmjével kezdődött el. A programban az Érett nők dicsérete, a Sárkányok Kabul felett, a Körhinta a Blue Heron, a Csendes barát a Magyar mennyegző, a Minden csillag és a Tyúk című alkotásokat is láthatja a közönség.
1: Időjárás jelentés.
4: A folytatásban sem változik térségünk időjárása, marad a túlnyomóan derült égbolt és a csendes száraz, ám kissé szeles idő. A hőmérsékletek 22-24 fok körül alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottam.
5: Most pedig újra a legjobb zenék.
1: Rádió Most.

0: Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
2: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
2: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
3: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
2: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
3: És a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
2: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottam. Zenemaraton. Zenék megállás nélkül a 91.2. On my favorite

A pillanat a tiéd. Rádió most. Five days on the free.

0: Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. A kaposvári rendőrök folyamatosan monitorozzák a város egyes területeinek közbiztonsági helyzetét, és az önkormányzattal, a közterületfelügyelettel, a polgárőrséggel és a honvédséggel is szorosan együttműködnek, írt a közleményében a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Ebben az áll, hogy folyamatosak az ellenőrzések a Cseri és a Donneri városrészben is, ahol bár nem minden bejelentés von maga után látványos intézkedést, de az egyenruhások minden lakossági jelzésre reagálnak. A rendőrök az elkövetett jogsértésnek megfelelő, azzal arányos szankciót alkalmazva figyelmeztetnek, bírságolnak vagy eljárást kezdeményeznek. Egy pontos sikerrel kezdte a 2026-2027-es szezont a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub élvonalbeli csapata, amely a bajnokság hazai nyitányán 99-98 arányban győzte le a Szeged gárdáját. Branislav Zunic tanítványai közül Vurrics 21, Filipovics Márkó pedig 20 pontig jutott. A KKK legközelebb kedden a szolnoki olajbányász otthonában lép majd pályára. Megújul és kibővül a kaposvüredi úti gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat. Az intézmény fejlesztésére 300 millió forint, teljes egészében Európai Uniós támogatást fordít az önkormányzat. A beruházás során új rendelők, munkaszoba és váró is készül, az épület pedig 56 négyzetméterrel tágasabb lesz. Korszerűsítik a fűtést, a hőszigetelést, a nyilászárókat és az elektromos hálózatot, valamint egy hőszivattyút is beépítenek. A könnyebb megközelítés érdekében felújítják a bejárót és a rámpát, új parkolóhelyeket alakítanak ki, valamint akadálymentes lesz a mosdó is. Mindemellett új orvosi és védőnői eszközökkel is felszerelik az intézményt. Az MVM csoport felkészülten várja a következő fűtési szezont. A cég a téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat ütemezetten elvégezte, a szükséges készletek feltöltése folyamatos, tudatta szombaton a társaság. Az MVM azt is jelezte, Magyarország a földgáztárolási kapacitás és a hazai fogyasztás arányát tekintve megfelelő helyzetben van. A több mint 4 milliárd köbméter betárolt földgáznak köszönhetően már most rendelkezésre áll a lakosság biztonságos ellátásához szükséges mennyiség. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter. Több mint 30 helyszínen bő 200 beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be, felújítva a mosdókat, a tantermeket, a körleteket és a legénységi épületeket is. A tárcavezető Ruszin Szendi Romulus ezzel kapcsolatban azt mondta, a katonák megérdemlik, hogy a lehető legjobb körülmények között készülhessenek fel arra a feladatra, amelyre az életüket feltették.
0: Időjárás jelentés.
3: A folytatásban sem változik térségünk időjárása. Marad a túlnyomóan derült égbolt és a csendes száraz, ám kissé szeles idő. A hőmérsékletek 22-24 fok körül alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my god.
0: Rádió most.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Ha a lefolyót beszélni tudna...
3: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
2: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán! Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
4: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
5: Tudtad, hogy a kerted is segíthet a város tisztább levegőjén? Egy fa, egy bokor, néhány virág mind hozzájárulhat ahhoz, hogy tisztább legyen a környezetünk levegője. Van egy szabad sarok a kertedben, ültess bele életet, mert minden elültetett növény egy apró lépés egy zöldebb, élhetőbb város felé. Gondolj a jövőre, gondolj a környezetedre, és ültess ma! Ültess, gondolsz, zöldíts! Tegyünk együtt egy tisztább, zöldebb Kaposvárért.
6: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok! 2026. szeptember 27-e vasárnap este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját, a Krónikát hallják Gulyás Lórántól. Májusban nyithat a Deseda Camping. A Modern Városok program 2 milliárd forintjából megújult a Deseda Camping. Ebből a pénzből a többi között klimatizált mobilházakat, lakóautós és sátorhelyeket, fogadó épületet, mosdókat és medencéket építettek a tóparti területen. A kivitelezőre ugyanakkor még vár néhány garanciális munka, például a zöld területek rendbetétele. A kemping egyidejűleg 400-450 ember ellátását képes biztosítani. Az üzemeltetést 120 hónapra a Balaton Turist Camping Szolgáltató Kft. Nyerte el. A létesítmény a tervek szerint jövő tavasszal már vendégeket is fogadhat, mondta el Kaposvár legutóbbi közgyűlésén Borhi Zsombor alpolgármester.
3: Megkötöttük a szerződést, a bérleti szerződést az üzemeltetővel, átvettük a kempinget a cégtől. Az elkövetkezendő időszakban azokat a garanciális hiányosságokat, amik vannak, gondolok itt például ugye a zöld területre, ezeket rendbe fogjuk hozni, és az üzemeltető októberben megkezdi a meghirdetését a férőhelyeknek, és tavasszal fog nyitni. Várhatóan május elején ez a tervük.
2: Két hónapos kampányra számít a cukorgyár. 60-65 napig tart az idei cukorkampány Kaposváron, mondta el a Magyar Cukor ZRT termeltetési igazgatója a Mészkemence pénteki begyújtásakor. Csima Ferenc arról is beszámolt, hogy a feldolgozást három műszakban végzik, 180 állandó és 80 ideiglenes dolgozó segítségével. A szakember hozzátette, ebben az esztendőben kifejezetten magas cukortartalommal érkeznek a répaszállítmányok az üzembe.
4: Az idei évben az elmúlt évhez hasonló területen mintegy 10.900 hektáron történt a cukorrépa termesztése. A megmaradó répaterület betakarításra 10.250 hektár lesz. Az Európai Uniónak a legutolsó augusztusi termésbecslése közel 50 tonnás hozamot prognosztizált. Ettől sajnos a saját becsléseink alacsonyabb számot mutatnak. Ami örvendetes viszont, hogy a répának a cukortartalma kimagasló, jelen pillanatban 18,5%-os cukortartalmat mértünk az érési kísérletek alkalmával.
2: Vidék, érték, jövő. Halászati kerekasztal, ló- és nyúltenyésztési, élménypedagógiai, növénytudományi és talajegészségügyi fórumi színesítette a Kaposvári Kán Egyetemi Napok idei konferencia sorozatát. A Vidék, érték, jövő mottóval meghirdetett egésznapos rendezvényt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora dr. Gyurica Csaba nyitotta meg.
5: Vidék, ami ugye számunkra nem csak egy földrajzi fogalom, különösen itt Kaposváron, Somogy szívében, hanem sokkal több annál, jelenti a termelést, jelenti az élelmiszert, jelenti a munkát, jelenti a közösséget, és mindenekelőtt jelenti azt a tudást, ami ahhoz szükséges, hogy a vidék élhetővé váljon, élhető legyen. Az érték szintén nagyon fontos, hiszen a mezőgazdaság olyan értéket teremt, ami az egész vidéki életnek az alapját jelenti, és ezzel foglalkozunk, és jelenti a jövőt is. A jövőt, ami sosem volt olyan bonyolult, sosem volt olyan összetett és kiszámíthatatlan, mint éppen napjainkban. És nem csak a klímaváltozásra gondolok, de a piaci viszonyok, a különböző növényi, állati kártevők és betegségek térhódítása, az értékláncoknak az átalakulása, a regionális háborús problémák, az ebből adódó következmények, ebből egy is elég lenne, de ezek most együtt egy ilyen multikrízis, polikrízis időszakát vetítik számunkra előre.
2: Irgalom. Ezt kéri a kaposvári megyés püspök. Koncertek, kiállítások, kerekasztal beszélgetések és személyes találkozások sokasága várta az érdeklődőket a Katolikus Társadalmi Napok kaposvári program sorozatán. Aki kérte, az áldást is kaphatott. A rendezvény egyik célja az volt, hogy közelebb hozza egymással az embereket, illetve a résztvevőket Istennel, a másik pedig, hogy felhívja a figyelmet az egyetemes keresztény értékekre. Varga László megyés püspök köszöntőjében az irgalomról is beszélt.
6: Az idei kattársan egy igazságosabb és testvériesebb világ építésére hívunk minden jó akaratú embert. Mit kell tennünk egyénileg, és mit egyházunk életében, hogy ez megvalósulhasson. Egyéni életünkben a legfontosabb, hogy megszülessen szívünkben az irgalom. Az irgalom akkor születik meg a szívünkben, amikor egy szenvedő ember látványa meg tud állítani bennünket, és el tud téríteni a tervezett programunktól, és segítségre indít.
2: Ittassan üt motorra az idős férfi. Néhány nappal ezelőtt délmagasságában a kaposvári rendőrök a belvárosban egy motorost akartak igazoltatni, mert tudták, hogy nem rendelkezik jogosítvánnyal. A férfi azonban a megkülönböztető fény és hangjelzés ellenére nem állt meg, hanem megpróbált elmenekülni. Az egyenruhások azonban rövidesen utolérték és elfogták. A 70 éves helyi férfinél felmerült az ittasság gyanúja, ráadásul korábban már el is tiltották, de az utánképzési kötelezettségének nem tett eleget. A motoros el is ismerte, hogy a délelőtt folyamán rumot fogyasztott, ezért további mintavételre előállították. Végezetül sport. Egy fordulatos mérkőzésen X-elt a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata a harmadosztályú pontvadászat szombati játéknapján. Tegnap a Ferencvárosi TC második számú együttese érkezett a Somogyi vármegyeszékhelyre, és Szederkényi Ádám a 24. percben meg is szerezte a házigazdák vezető találatát. 4 perccel később Rácz Balázs egy szépségdíjas fejessel duplázta meg az előnyt, a második félidőben azonban a vendégek kétszer is betaláltak, sőt Percel András egy Pradi büntetőt is kivédett, így végül 2-2-es döntetlennel zárult a találkozó. A lefújást követően Gyürki Gergely vezetőedző nem volt maradéktalanul elégedett a látottakkal.
1: Úgy láttam a mérkőzést, hogy a csapat nagyon jól beleállt. Véleményem szerint az első féldőt azt maximálisan kontroll alatt tartottuk. Nagyon kompakt volt a csapat, nagyon jó helyeken szereztünk labdát, és egyre ahogy mentünk bele a meccsbe, egyre pontosabbak voltunk az átmenetekben. Sikerült betalálni, a második gól azt szerintem csodaszép volt, és kontrollat volt a meccs tökéletesen. Fél időben is azt beszéltük, hogy új meccs kezdődik, maximális koncentrációra van szükség. Ennek ellenére ott volt egy 10 perc a második fél időben, ami testidegen volt totálisan. Eleve, hogy kapunk egy ilyen rögzített szituációból gólt, és utána ez, hogy elbizonytalanítja a csapatot, ennek nem tudom az okát, de megfejtem, és ezen változtatnunk kell.
2: Győzelem a szezonnyitón. 99-98 arányú győzelmet aratott tegnap a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabdaklub csapata a Szeged gárdája ellen a bajnokság nyitó fordulójában. A KKK legeredményesebb játékosa az a Ryan Burridge volt, aki egyetlen előkészületi mérkőzésen sem tudott pályára lépni. Igaz, így is 21 pontig jutott, míg Filipovics Márkó 20 pontot tett a közösbe.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
7: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
2: Eseménytelen, csendes estére számíthatunk ma. Az égbolt derült maradt, csapadék továbbra sem várható. A következő órákban 17-19 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
2: és a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Zenemaraton. Zenék megállás nélkül a 91.2.
3: On my favorite station. No fighting. We got the refugees. No fighting.

and God bless all of you on the gooder. 91.2

0: Rádió most. Hírek most.
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. Egy különleges, testen kívüli szív-tüdőkészülék működését is megismerhették a 8. alkalommal megszervezett Somogy vármegyei mentők tudományos kerekasztalának résztvevői. A kétnapos hajmási esemény gyakorlati bemutatóján elhangzott, ezt a korszerű berendezést eddig élesben még nem próbálták ki a magyar mentősök, de Hollandiában már bizonyított. A szakértők azt mondják, ha valakinek a keringése 15 percig áll, és utána próbálják újraéleszteni, akkor mindössze 10% esélye van a túlélésre. Ezzel a terápiával viszont a túlélési esély 40-60%-ra nő. Bár 2 góllal is vezetett szombaton az NB3 délnyugati csoportjának 9. fordulójában, a kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapata a ferencvárosi TC második számú együttes ellen végül csak 1 pontot tudott itthon tartani. A somogyi gárda Szederkényi révén a 24. percben szerezte meg a vezetést, és pár perccel később Rácz meg is duplázta az előnyt. A második félidő azonban egy gyors Fradi találattal indult, majd az 54. percben egyenlítettek a fővárosiak. Ezt követően a kaposváriak magasabb fokozatba kapcsoltak ugyan, de több gól már nem esett, így maradt a 2-2-es döntetlen. Ráfutásos balesetet szenvedett szombaton egy kamion és egy személyautó az M7-es autópályán Fonyód térségében. A leállósában veszteglő kamion kereke kigyulladt, ezt a balatonboglári önkormányzati egységek kiérkezése előtt már eloltották. A kisadózó vállalkozások tételes adójának visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány, jelentette be a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán szombaton. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. A kormányfő szerint a kata havi összegét is emelni kell, és a tervek között szerepel, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra emeljék. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni. Erre hívta fel a figyelmet a MÁV csoport szombati közleményében. A vasúttársaság azért figyelmeztet, mert az oktatási, azaz az OM azonosítószám már nem használható. Az erre vonatkozó türelmi idő ugyanis június 19-én lejárt, így az ezzel kitöltött bérleteket ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diák igazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas dokumentum számát kell megadni, az ideiglenes diák igazolvány száma nem használható.
0: Időjárás jelentés.
1: Térségünk időjárását most egy erősödő anticiklon alakítja, aminek köszönhetően a következő napokban is folytatódik a nyugodt idő. Az éjszakák továbbra is hidegek lesznek, hajnalban többfelé mérhetünk 5 fok körüli értékeket. A délutáni hőmérsékletek viszont már megközelíthetik a 25 fokot.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Egy 6-tagú kutató csapat nyerte el a biológiai Ig Nobelt. Ők azt kutatták, hogy ha különböző napszakban, különböző hőmérsékleten lépsz rá egy mérges kígyó különböző testrészeire, mekkora eséllyel fog rohadt agresszíven átsegíteni a túlvilágra.
2: Milyen finoman fogalmaztál.
1: Mondjuk ezt nagyjából borítékolni tudnám, hogy akár reggel, akár a lemenő nap romantikus fényénél lépsz rá egy mérges kígyó bármelyik testrészeire, az... meg fog marni. Még akkor is, hogyha éppen Rakszett számokat, vagy esetleg gyermekdalokat dudorászol közben.
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2. I found my old phone today.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. A kaposvári rendőrök folyamatosan monitorozzák a város egyes területeinek közbiztonsági helyzetét, és az önkormányzattal, a közterületfelügyelettel, a polgárőrséggel és a honvédséggel is szorosan együttműködnek, írta közleményében a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Ebben az áll, hogy folyamatosak az ellenőrzések a Cseri és a Donneri városrészben is, ahol bár nem minden bejelentés von maga után látványos intézkedést, de az egyenruhások minden lakossági jelzésre reagálnak. A rendőrök az elkövetett jogsértésnek megfelelő, azzal arányos szankciót alkalmazva figyelmeztetnek, bírságolnak vagy eljárást kezdeményeznek. Bár két góllal is vezetett szombaton az NB3 délnyugati csoportjának 9. fordulójában, a kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapata a ferencvárosi TC második számú együttes ellen végül csak egy pontot tudott itthon tartani. A somogyi gárda Szederkényi révén a 24. percben szerezte meg a vezetést, és pár perccel később Rácz meg is duplázta az előnyt. A második félidő azonban egy gyors Fradi találattal indult, majd az 54. percben egyenlítettek a fővárosiak. Ezt követően a kaposváriak magasabb fokozatba kapcsoltak ugyan, de több gól már nem esett, így maradt a 2-2-es döntetlen. A jövő hét közepéig, szeptember 30-áig tart a vadászatok miatti részleges erdőlátogatási korlátozás Somogyban. A tiltás ugyanakkor továbbra sem érinti a kijelölt turista útvonalon közlekedőket és azokat sem, akiknek a somogyi erdőgazdaságtól érvényes engedélyük van, például a faanyag gyűjtésére. További térképes részletek a sepak.hu weboldalon. A 60 tankerületi igazgatói álláshelyre kiírt pályázatra összesen 567 pályamunka érkezett be, közülük 407 volt érvényes, közölte szombaton a Klebelsberg központ. Az elbírálás folyamatában véleményezési joguk van az adott települések polgármestereinek, valamint a tankerületi központ által fenntartott iskolák teljes alkalmazotti közösségének. A véleményezők a pályázók nevét, motivációs levelét és vezetői koncepcióját ismerhetik meg. Álláspontjukat október 5-éig kell visszaküldeni. Ezen a héten sem volt teli találatos szelvény az ötös lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki. 38, 49, 64, 76, 79. A négyesek egyenként 3.519.720 forintot érnek. A hármasok 38.800, a kettesek 4.615 forintot fizetnek. A várható főnyeremény összege 4,1 milliárd forintra emelkedett.
0: Időjárás jelentés.
1: Térségünk időjárását most egy erősödő anticiklon alakítja, aminek köszönhetően a következő napokban is folytatódik a nyugodt idő. Az éjszakák továbbra is hidegek lesznek, hajnalban többfelé mérhetünk 5 fok körüli értékeket. A délutáni hőmérsékletek viszont már megközelíthetik a 25 fokot.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Annyira mar meg, amennyire akarom, vakarom bőröm sajgó sebeit. Lassul a DJ, sercek a bakeli.
1: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt le.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
2: Jó estét kívánok! Önök Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Gulyás Lóránt vagyok. Irgalom. Ezt kéri a kaposvári megyés püspök. Koncertek, kiállítások, kerekasztalbeszélgetések és személyes találkozások sokasága várta az érdeklődőket a Katolikus Társadalmi Napok kaposvári program sorozatán. Aki kérte, az áldást is kaphatott. A rendezvény egyik célja az volt, hogy közelebb hozza egymással az embereket, illetve a résztvevőket Istennel, a másik pedig, hogy felhívja a figyelmet az egyetemes keresztény értékekre. Varga László megyés püspök köszöntőjében az irgalomról is beszélt.
3: Az idei kattárson egy igazságosabb és testvériesebb világ építésére hívunk minden jó akaratú embert. Mit kell tennünk egyénileg, és mit egyházunk életében, hogy ez megvalósulhasson? Egyén életünkben a legfontosabb, hogy megszülessen szívünkben az irgalom. Az irgalom akkor születik meg a szívünkben, amikor egy szenvedő ember látványa meg tud állítani bennünket, és el tud téríteni a tervezett programunktól, és segítségre indít.
2: Májusban nyithat a Deseda Camping. A Modern Városok program 2 milliárd forintjából megújult a Deseda Camping. Ebből a pénzből a többi között klimatizált mobilházakat, lakóautós és sátorhelyeket, fogadó épületet, mosdókat és medencéket építettek a tóparti területen. A kivitelezőre ugyanakkor még vár néhány garanciális munka, például a zöld területek rendbetétele. A kemping egyidejűleg 400-450 ember ellátását képes biztosítani. Az üzemeltetést 120 hónapra a Balaton Turist Camping Szolgáltató Kft. Nyerte el. A létesítmény a tervek szerint jövő tavasszal már vendégeket is fogadhat, mondta el Kaposvár legutóbbi közgyűlésén Borhi Zsombor alpolgármester.
4: Megkötöttük a szerződést, a bérleti szerződést az üzemeltetővel, átvettük a kempinget a cégtől. Az elkövetkezendő időszakban azokat a garanciális hiányosságokat, amik vannak, gondolok itt például ugye a zöld területre, ezeket rendbe fogjuk hozni, és az üzemeltető októberben megkezdi a meghirdetését a férőhelyeknek, és tavasszal fog nyitni. Várhatóan május elején ez a tervük.
2: Itt lassan ült motorra az idős férfi. Néhány nappal ezelőtt dél magasságában a kaposvári rendőrök a belvárosban egy motorost akartak igazoltatni, mert tudták, hogy nem rendelkezik jogosítvánnyal. A férfi azonban a megkülönböztető fény és hangjelzés ellenére nem állt meg, hanem megpróbált elmenekülni. Az egyenruhások azonban rövidesen utolérték és elfogták. A 70 éves helyi férfinél felmerült az ittasság gyanúja, ráadásul korábban már el is tiltották, de az utánképzési kötelezettségének nem tett eleget. A motoros el is ismerte, hogy a délelőtt folyamán rumot fogyasztott, ezért további mintavételre előállították. Vidék, érték, jövő. Halászati kerekasztal, ló- és nyúltenyésztési, élménypedagógiai, növénytudományi és talajegészségügyi fórum is színesítette a kaposvári KÁN egyetemi napok idei konferencia sorozatát. A vidék érték jövő mottóval meghirdetett egésznapos rendezvényt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora dr. Gyurica Csaba nyitotta meg.
5: Vidék, ami ugye számunkra nem csak egy földrajzi fogalom, különösen itt Kaposváron, Somogy szívében, hanem sokkal több annál, jelenti a termelést, jelenti az élelmiszert, jelenti a munkát, jelenti a közösséget, és mindenekelőtt jelenti azt a tudást, ami ahhoz szükséges, hogy a vidék élhetővé váljon, élhető legyen. Az érték szintén nagyon fontos, hiszen a mezőgazdaság olyan értéket teremt, ami az egész vidéki életnek az alapját jelenti, és ezzel foglalkozunk. És jelenti a jövőt is, a jövőt, ami sosem volt olyan bonyolult, sosem volt olyan összetett és kiszámíthatatlan, mint éppen napjainkban. És nem csak a klímaváltozásra gondolok, de a piaci viszonyok, a különböző növényi, állati kártevők és betegségek térhódítása, az értékláncoknak az átalakulása, a regionális háborús problémák, az ebből adódó következmények, ebből egy is elég lenne, de ezek most együtt egy ilyen multikrízis, polikrízis időszakát vetítik számunkra előre.
2: Két hónapos kampányra számít a cukorgyár. 60-65 napig tart az idei cukorkampány Kaposváron. mondta el a Magyar Cukor ZRT termeltetési igazgatója a mészkemence pénteki begyújtásakor. Csima Ferenc arról is beszámolt, hogy a feldolgozást 3 műszakban végzik, 180 állandó és 80 ideiglenes dolgozó segítségével. A szakember hozzátette, ebben az esztendőben kifejezetten magas cukortartalommal érkeznek a répaszállítmányok az üzembe.
1: Az idei évben az elmúlt évhez hasonló területen mintegy 10.900 hektáron történt a cukorrépa termesztése. A megmaradó répaterület betakarításra 10.250 hektár lesz. Az Európai Uniónak a legutolsó augusztusi termésbecslése közel 50 tonnás hozamot prognosztizált, ettől sajnos a saját becsléseink alacsonyabb számot mutatnak, ami örvendetes viszont, hogy a répának a cukortartalma kimagasló, jelen pillanatban 18,5%-os cukortartalmat mértünk az érési kísérletek alkalmával.
2: Végezetű sport. Egy fordulatos mérkőzésen X-elt a kaposvári Rákóczi FC MB3-as labdarúgó csapata a harmadosztályú pontvadászat szombati játéknapján. Tegnap a Ferencvárosi TC második számú együttese érkezett a Somogyi vármegyeszékhelyre, és Szederkényi Ádám a 24. percben meg is szerezte a házigazdák vezető találatát. 4 perccel később Rácz Balázs egy szépségdíjas fejessel duplázta meg az előnyt. A második félidőben azonban a vendégek kétszer is betaláltak, sőt, Percel András egy Pradi büntetőt is kivédett, így végül 2-2-es döntetlennel zárult a találkozó. A lefújást követően Gyürki Gergely vezetőedző nem volt maradéktalanul elégedett a látottakkal.
6: Úgy láttam a mérkőzést, hogy a csapat nagyon jól beleállt. Véleményem szerint az első fél időt azt maximálisan kontroll alatt tartottuk. Nagyon kompakt volt a csapat, nagyon jó helyeken szereztünk labdát, és egyre ahogy mentünk bele a meccsbe, egyre pontosabbak voltunk az átmenetekben. Sikerült betalálni, a második gól azt szerintem csodaszép volt, és kontroll alatt volt a meccs tökéletesen. Fél időben is azt beszéltük, hogy új meccs kezdődik, maximális koncentrációra van szükség. Ennek ellenére ott volt egy 10 perc a második fél időben, ami testidegen volt totálisan. Eleve, hogy kapunk egy ilyen rögzített szituációból gólt, és utána ez, hogy elbizonytalanítja a csapatot, ennek nem tudom az okát, de megfejtem, és ezen változtatnunk kell.
2: Győzelem a szezonnyitón. 99-98 arányú győzelmet aratott tegnap a Kométa KVG Kaposvári kosárlabdaklub csapata a Szeged gárdája ellen a bajnokság nyitófordulójában. A KKK legeredményesebb játékosa az a Ryan Burridge volt, aki egyetlen előkészületi mérkőzésen sem tudott pályára lépni. Igaz, így is 21 pontig jutott, míg Filipovics Márko 20 pontot tett a közösbe.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
2: Eseménytelen, csendes estére számíthatunk ma. Az égból derült maradt, csapadék továbbra sem várható. A következő órákban 17-19 fokig hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.
1: Damn.

0: Funky Rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.
1: Egyedül csak az ég szava bír rám, csak olyat, amit elbírok, bíz rám. Néha zűr van a mennyben, és elmegy a kedvem, ha ellök a világ. Lehet példa vagy szánalom lennék, nekem mindegy a fontos.

0: leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan.
1: Yeah. This the real one, baby. I'm telling you, I love. Shout out to

0: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A nyáron egymást követő hőhullámok és hőkupolák Kaposvár számára is komoly kihívást jelentettek. A városban gyakorlatilag egy csepp eső sem esett. Erről a polgármester számolt be a Somogyi Vármegye székhely legutóbbi közgyűlésén. Szita Károly azt is elmondta, ma az elmúlt hónapokban 100 közterületi fa száradt ki. Ezeknek a pótlása megkezdődött. Idén ősszel 50 fát ültetnek el, a munkát tavasszal folytatják. A szakemberek most igyekeznek szárazságtűrő fajokat választani. A polgármester azt is hozzátette, a városban eddig nem kellett vízkorlátozást elrendelni, decemberre pedig két újabb termelő kutat furat az önkormányzat. Egy különleges, testen kívüli szív-tüdőkészülék működését is megismerhették. A 8. alkalommal megszervezett Somogy vármegyei mentők tudományos kerekasztalának résztvevői. A kétnapos hajmási esemény gyakorlati bemutatóján elhangzott. Ezt a korszerű berendezést eddig élesben még nem próbálták ki a magyar mentősök, de Hollandiában már bizonyított. A szakértők azt mondják, ha valakinek a keringése 15 percig áll, és utána próbálják újraéleszteni, akkor mindössze 10% esélye van a túlélésre. Ezzel a terápiával viszont a túlélési esély 40-60%-ra nő. Ráfutásos balesetet szenvedett szombaton egy kamion és egy személyautó az M7-es autópályán Ponyót térségében. A leálló sávban veszteglő kamion kereke kigyulladt, ezt a balatonboglári önkormányzati egységek kiérkezése előtt már eloltották. Gőzerővel zajlik a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészítése. Tudatta szombaton a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca közleménye szerint ennek a folyamatnak a részeként rendezték meg a közelmúltban az SGF napot, ahol 6 intézmény mutatta be működését, a gyermekvédelem, az idősellátás, a fogyatékossággal élők, a pszichiátriai és a szenvedélybetegellátás területéről. A cél olyan működő gyakorlatok összegyűjtése volt, amelyekből az intézmények és a fenntartók is tanulhatnak. 9 nagyjátékfilm és 3 kanadai magyar rövidfilm látható a csütörtökön kezdődött 4. Törőcsik Mari Filmfesztiválon Torontóban, ahol a vetítések mellett szakmai és kulturális programok is helyet kapnak. A vasárnapig tartó rendezvény megnyitó eseményén többek között Sej Judit és Trokán Nóra színművészek, valamint Sebestyén Márta népdalénekes is megjelent. A fesztivál az Oscar-díjas Nemes Jeles László legújabb alkotásával, az Árva című filmjével kezdődött el. A programban az Érett nők dicsérete, a Sárkányok Kabul felett, a Körhinta a Blue Heron, a Csendes barát a Magyar mennyegző, a Minden csillag és a Tyúk című alkotásokat is láthatja a közönség.
0: Időjárás jelentés.
1: Térségünk időjárását most egy erősödő anticiklon alakítja, aminek köszönhetően a következő napokban is folytatódik a nyugodt idő. Az éjszakák továbbra is hidegek lesznek, hajnalban többfelé mérhetünk 5 fok körüli értékeket. A délutáni hőmérsékletek viszont már megközelíthetik a 25 fokot.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra, ez a szokott szakadt durva film, a deja vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar a kar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Egy pontos sikerrel kezdte a 2026-2027-es szezont a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub élvonalbeli csapata, amely a bajnokság hazai nyitányán 99-98 arányban győzte le a Szeged gárdáját. Branislav Dzunic tanítványai közül Vurrics 21, Filipovic Márkó pedig 20 pontig jutott. A KKK legközelebb kedden a Szolnoki Olajbányász otthonában lép majd pályára. Ráfutásos balesetet szenvedett szombaton egy kamion és egy személyautó az M7-es autópályán Fonyód térségében. A leálló sávban veszteglő kamion kereke kigyulladt, ezt a balatonboglári önkormányzati egységek kiérkezése előtt már eloltották. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, közölte a miniszterelnök szombaton. Magyar Péter szerint elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és térdprotézis, valamint a szürke hályok műtéteknél. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártyaszámát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni. Erre hívta fel a figyelmet a MÁV csoport szombati közleményében. A vasúttársaság azért figyelmeztet, mert az oktatási, azaz az OM azonosítószám már nem használható. Az erre vonatkozó türelmi idő ugyanis június 19-én lejárt, így az ezzel kitöltött bérleteket ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diák igazolvány hiányában a személyazonosításra alkalmas dokumentum számát kell megadni, az ideiglenes diák igazolvány száma nem használható.
0: Időjárás jelentés.
1: Térségünk időjárását most egy erősödő anticiklon alakítja, aminek köszönhetően a következő napokban is folytatódik a nyugodt idő. Az éjszakák továbbra is hidegek lesznek, hajnalban többfelé mérhetünk 5 fok körüli értékeket. A délutáni hőmérsékletek viszont már megközelíthetik a 25 fokot.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 91.2 Rádió Most.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

képként. Fákleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, itt vagyok, élek is, megbékélek azzal a

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. A kaposvári rendőrök folyamatosan monitorozzák a város egyes területeinek közbiztonsági helyzetét, és az önkormányzattal, a közterületfelügyelettel, a polgárőrséggel és a honvédséggel is szorosan együttműködnek, írt a közleményében a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Ebben az áll, hogy folyamatosak az ellenőrzések a Cseri és a Donneri városrészben is, ahol bár nem minden bejelentés von maga után látványos intézkedést, de az egyenruhások minden lakossági jelzésre reagálnak. A rendőrök az elkövetett jogsértésnek megfelelő, azzal arányos szankciót alkalmazva figyelmeztetnek, bírságolnak vagy eljárást kezdeményeznek. Letért a pályatestről, majd a bokrok közé hajtott egy gépkocsi az M7-es autópályán Balatonvilágos térségében szombaton a késő délelőtti órákban. A két utas a saját erejéből ki tudott szállni a járműből. A siófoki hivatásos tűzoltók motorfűrés segítségével eltávolították a fás, bokros részeket az autó környezetéből, így el tudták végezni az áramtalanítást. A balesethez a mentők is kiérkeztek. A kisadózó vállalkozások tételes adójának visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a kormány, jelentette be a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán szombaton. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. A kormányfő szerint a kata havi összegét is emelni kell, és a tervek között szerepel, hogy az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra emeljék.
0: Időjárás jelentés.
1: Térségünk időjárását most egy erősödő anticiklon alakítja, aminek köszönhetően a következő napokban is folytatódik a nyugodt idő. Az éjszakák továbbra is hidegek lesznek, hajnalban többfelé mérhetünk 5 fok körüli értékeket. A délutáni hőmérsékletek viszont már megközelíthetik a 25 fokot.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.
1: Az

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a Rádió Most hallgatóit, híreket mondunk. A mikrofonnál Gulyás Lóránt. Ködmagány címmel jelent meg verses kötete nemrégiben a kaposvári Kodály Zoltán központi általános iskola magyar tanárának. Rozsos Gábor ifjúkora óta ír verseket, amelyek több irodalmi folyóiratban is megjelentek már. Az élet apró örömeiről, emberi érzésekről, hitről és lelki békéről szóló gyűjteményt a napokban a Takács Gyula emlékházban mutatták be. A jövő hét közepéig, szeptember 30-áig tart a vadászatok miatti részleges erdőlátogatási korlátozás Somogyban. A tiltás ugyanakkor továbbra sem érinti a kijelölt turista útvonalon közlekedőket és azokat sem, akiknek a somogyi erdőgazdaságtól érvényes engedélyük van, például a faanyag gyűjtésére. További térképes részletek a sepak.hu weboldalon. Az MVM csoport felkészülten várja a következő fűtési szezont. A cég a téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat ütemezetten elvégezte, a szükséges készletek feltöltése folyamatos, tudatta szombaton a társaság. Az MVM azt is jelezte, Magyarország a földgáztárolási kapacitás és a hazai fogyasztás arányát tekintve megfelelő helyzetben van. A több mint 4 milliárd köbméter betárolt földgáznak köszönhetően már most rendelkezésre áll a lakosság biztonságos ellátásához szükséges mennyiség. Ezen a héten sem volt teli találatos szelvény az ötös lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a szombati sorsoláson a következő számokat húzták ki. 38, 49, 64, 76, 79. A négyesek egyenként 3.519.720 forintot érnek. A hármasok 38.800, a kettesek 4.615 forintot fizetnek. A várható főnyeremény összege 4,1 milliárd forintra emelkedett.
0: Időjárás jelentés.
1: Térségünk időjárását most egy erősödő anticiklon alakítja, aminek köszönhetően a következő napokban is folytatódik a nyugodt idő. Az éjszakák továbbra is hidegek lesznek, hajnalban többfelé mérhetünk 5 fok körüli értékeket. A délutáni hőmérsékletek viszont már megközelíthetik a 25 fokot.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 1873, máshol már nincs maradásom. A bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától még sohasem vált.

Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió most. Lazítson. Velünk.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, ezek a Rádió Most hírei, én pedig Gulyás Lóránt vagyok. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, közölte a miniszterelnök szombaton. Magyar Péter szerint elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és térdprotézis, valamint a szürkehályok műtéteknél. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. A nyáron egymást követő hőhullámok és hőkupolák Kaposvár számára is komoly kihívást jelentettek. A városban gyakorlatilag egy csepp eső sem esett. Erről a polgármester számolt be a Somogyi Vármegye székhely legutóbbi közgyűlésén. Szita Károly azt is elmondta, az elmúlt hónapokban 100 közterületi fa száradt ki, ezeknek a pótlása megkezdődött. Idén ősszel 50 fát ültetnek el, a munkát tavasszal folytatják. A szakemberek most igyekeznek szárazságtűrő fajokat választani. A polgármester azt is hozzátette, a városban eddig nem kellett vízkorlátozást elrendelni, decemberre pedig két újabb termelőkutat furat az önkormányzat. Bár két góllal is vezetett szombaton az NB3 délnyugati csoportjának 9. fordulójában, a kaposvári Rákóczi FC labdarúgó csapata a ferencvárosi TC második számú együttes ellen végül csak egy pontot tudott itthon tartani. A Somogyi Gárda Szederkényi révén a 24. percben szerezte meg a vezetést, és pár perccel később Rácz meg is duplázta az előnyt. A második félidő azonban egy gyors Fradi találattal indult, majd az 54. percben egyenlítettek a fővárosiak. Ezt követően a kaposváriak magasabb fokozatba kapcsoltak ugyan, de több gól már nem esett, így maradt a 2-2-es döntetlen.
0: Időjárás jelentés.
1: Térségünk időjárását most egy erősödő anticiklon alakítja, aminek köszönhetően a következő napokban is folytatódik a nyugodt idő. Az éjszakák továbbra is hidegek lesznek, hajnalban többfelé mérhetünk 5 fok körüli értékeket. A délutáni hőmérsékletek viszont már megközelíthetik a 25 fokot.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Yeah.